olvasol és él az áll. Mert a sok okos, aki a saját oka helyett most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van barában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Ér.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Indítjuk a legújabb vekkert a legújabb nappal, ami a rendelkezésünkre áll. Még úgy is, hogy immár több mint 6 órája úton van, mi meg csak most csatlakozunk hozzá. Ez a megfelelő pillanat ahhoz, hogy elvégezzük azokat a teendőket, amelyek szinte már úgy reflexzerűen működnek. Tehát nem is kell gondolkozni, hogy mi után melyik következő lépés kell megtenni, megy magától minden. Hogy ez tetszik vagy nem, hogy ez nehezünkre esik-e vagy sem, azt nem tudom. De a megfelelő pillanat erre az egészre az most van. És hát a kakas sem szokott engedélyt kérni, úgyhogy te se várj a tökéletes pillanatra, mondta nekünk Rózsika csipkekeltető. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk élménydús, és életük nem csak hosszú, hanem széles. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Hiányzol, mint sivatagnak az eső. Énekelt a No Mercy Missing, Like the Desert Miss the Rain. Hát nem tudom, hogyha hiányzik valakinek az eső, mert hogy volt belőle elég. A jó hír, hogy a hét legpocsékabb és leghűvösebb napja az tegnap volt. Tehát, hogy túl vagyunk rajta. 17 fok és ez az eső. Nem igazi nyár, nem igazi július. Ez a jó hír. A rossz hír, hogy a többi valamivel jobb lesz, de nem sokkal. Szóval nem az igazi. Nem az igazi nyár. Vár ránk a következő napokban sem. De azért valamelyest, péntek kivételével valamelyest elviselhetőbb lesz, az biztos. A mai napon is, ha minden jól megy, akkor az esőfelhők odébb állnak. A nap is kisüt, és legalább olyan 4-5 órán keresztül fog sütni ránk. És... igen, akár 22 Celsius fok is lehet odakin. A péntek az valamivel instabilabb lesz, és igen, elsőre is lehet számítani. 25-30%, hogy a nap egyébként bármelyik részében pénteken eshet valami, nem túl sok, de nem is lesz túl nagy meleg, 19 Celsius fokos csúcsérték. Lehet egy gyors vihar és villámlás, valami ilyesmi. Benne van a pakliban, a péntekiben. Na, a szombat csak vasárnap az néhány fokkal jobban fest minden szempontból. Szombaton eső, hát olyan 20%-nyi esély van, hogy a nap második felében talán valami jöjjön oda fentről, de 20 Celsius fokos csúcsérték, és azért 7 órán át várható napsütés, az mindenképpen a legjobb eddig. Csütörtök, péntek, szombatból eddig a szombat a legjobb. A vasárnap az rátesz még egy lapátoló csapadék, egyáltalán nem várható, szinte zavartalan napsütés és 26 Celsius fok. Már csak szombatra lett volna, ugye tusványos zajlik éppen ebben a pillanatban, azért nem ártott volna legalább ilyen nap minden napra. Hétfőn pedig ismét jönnek az esőfelhők, elárasztanak minket hétfőn is, kedden is. Aztán már meglátjuk szerdától jövő héten mennyire javul. Na, nem igazi július, de hát ilyen volt az egész hónap, ha belegondolunk. Úgyhogy, mit tudom én, kezdeményezzünk petíciót, vagy csináljunk tüntetés, vagy bármit. Kérjük az afrikai napot, mert nem igazságos, hogy ugyanaz a nap süt ránk az egész bolygón, és mindenhol másképp. Szóval ez nem fair. Nem úgy van, hogy mindenkinek egyenlően jár ugyanaz? A nagy igazságosság jegyében? Nagy egyenlőség jegyében? Kérjünk afrikai napot. Vagy ugyanazt a napot, csak az afrikai verzióját. Dal formájában is. African Sun Republic. 6:11 van. Jó reggelt!

Still haven't found what I'm looking for. Még mindig nem találtam meg, amit keresek, énekelt a U2, 6 óra 21 perc van. Hát ha önző lennék, akkor mondhatnám azt, hogy egyelőre úgysem megyek szabadságra. Mindegy, hogy milyen időjárás van, de ez tényleg, ez önző hozzáállás lenne. Miért ne legyen szép nyár, és miért ne örüljenek azok, akik úgy mostanság tervezik azt, hogy elmenjenek valahova ki a szabadba, ahol azért jó jön, hogyha az idő szép, kellemes, de akár forró is, hát nyár van, mikor, hanem most. Majd mondhatom, hogy ugye hát szeptember első két hetébe tervezem, hogy akkor elmenjek valahova, akkor legyen jó idő, a többi nem érdekel, ez önző hozzáállás, nem példanélküli sajnos a mai világban, de... nem helyén való, mondom én. Úgyhogy, ha valamit keresek, én most jelen pillanatban is még mindig nem találtam meg, az a nyár. Keressük együtt Chris Reával, Looking for the Summer. Lenke nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, és Harry Potter címszereplőjének, Daniel Radcliffe-nek kívánunk boldog születésnapot. Megnőtt ő is, már 37 évet tölt a mai napon. Isten éltesse, és köszönjük az élményeket. Jó reggelt!

0: utcák és közterek.
1: Curtis Nika és Majka a csúcson túl. 6 óra 30 perc van, magyarul fél hét, július 23-a, csütörtök. És ha már szóba került a napsütés és az igazságtalanság, hogy az egész bolygón végül is ugyanaz a napsüt ránk, csak nem mindenhol egyformán, nem mindenhol ugyanazt kapjuk tőle. Hát kérdezzük meg a teremtőt, ő teremtette a napot, miért teremtette ennyire igazságtalannak? De van még igazságtalanság, például, hogyha belegondolunk az emberi értelemnek, az emberi zsenialitásnak, annak azért van egy felső határa. Az emberi butaságnak, mintha nem lenne alsó határa, csak gondoljunk bele, vagy nézzünk körül a Facebookon, és megáll az eszünk, hogy te jó ég, nem véletlenül írtak könyvet azzal a címmel, hogy az emberi butaság kultúrtörténete. Akkor vannak ezek az összeesküvés elméletek, tehát hiába a bizonyítékok, az emberek egyszerűen megtagadják. Ott van a holdra szállás. Ott van a chemtrail, hogy már folyamatosan nem tudom mióta méreggel permetezik az emberiséget. Vagy a lapos föld hívunk. Gondoljunk bele, régebb, mondjuk 500, 600, 800 évvel ezelőtt az ember azt mondta, hogy oké, jó, hát térképeket is hogy készítik? Hát egy ilyen papír darabra felrajzolják ugye az egész földgömböt egy síkban. Bal oldalt az amerikai kontinens, fenn észak-len dél, középen fenn Európa, jobbra lenne a sarokban Ausztrália, és ez így kiterítve egy... Na, és akkor valószínűleg, hogy akkor a világ is úgy van, hogy egy gigantikus, óriási, mit tudom én, varázsszőnyegre ráhelyezik az egész földgömböt, laposan, és ilyen a mi világunk. 5-600 évvel ezelőtt az ember ezt bevette, akkor azt mondjuk, hogy oké, hát nincs honnan tudja. Nem áll... különféle eszköz a lehetőségére, hogy ezt rácáfolja, de oké, vegyük azt, hogy lapos a föld. Tehát tegyük fel, hogy lapos a föld. És akkor hívjuk fel valamelyik barátunkat New Yorkban, vagy Chicagóban, bárhol, egy másik kontinensen, vagy Japánban, ha van ott esetleg ismerősük. Hívjuk fel telefonon, videócsett. És ha lapos a föld, és ugye felkelt a nap már azért, némi ideje, süt ránk, ha a föld lapos, akkor ugyanúgy kell süssön a világ összes részét. És akkor kérdezzünk rá, hogy felhívtuk az ismerősünket élőben Amerikában, náluk miért van sötétség? Mert a lapos föld az nem azt jelenti, hogy másik oldalán is érnek emberek, nem, mindenki fennél. Alul szőnyeg alján nem, másik oldalán nem lakik senki. Lapos a föld, egyszerre felkelt a nap, mindenkinek egyszerre nyugszik le, mindenkinek ugyanabban az órában. Lapos föld hívők mivel magyarázzák meg azt, hogy nálunk már világosság van, és New Yorkban még most készülnek lefeküdni, mert ott valami 9 óra körül lehet. Attól függ nyilván melyik keleti parton, nyugati parton van azért különbség. Na erre, de hiába jön az ember cáfolatokkal, tud rajongókat gyűjteni maga köré azzal, hogy a föld lapos. Higgyék el. És van, aki elhiszi. Na hát... Napsütés. Vagy napfény, ha úgy tetszik. Sunshine. Gibson Brothers. 6 óra 33 perckor. Jó reggelt.

The Script és Will I Am, Hall of Fame, 6 óra 40 perc van. A polgármestert várjuk a mai napon, a stúdióba 9 órára érkezik, és ha minden jól megy, 9:10 kezdjük is a beszélgetést. Szakács Pál István székelyudvarhely polgármestere lesz tehát a vendégünk, és ezúttal is készséggel válaszol hallgatóink kérdésére. Azokat már most el lehet amúgy küldeni, akár SMS-ben 0757575171, vagy a Star Rádió Facebook oldalára ott üzenetben, de ugyanúgy lehet kérdezni az élőadás közben is, amit egyébként a Facebook oldalunkon közvetítünk, viszont ott az SMS az továbbra is megmarad, az adási ideje alatt is, ugyanaz a szám 0757575171, vagy akkor, ahogy közvetítjük, a poszt alatt kommentben is lehet majd kérdezni a polgármestertől. Tehát 9 óra 15 perckor kezdünk, ha minden jól megy. Miért nem ennyi végül is?

Beri és ébredj velem, 6 óra 48 perc van, a Wecker első órája ez, közben itt keresek egy dalt, ami tulajdonképpen egy feldolgozás, igen, és nem véletlenül keresem pont ezt a dalt, kiderül mindjárt, hogy melyikről van szó. A mai napon születésnapot ünnepel, 61 évet tölt Slash, amerikai rockzenész, a Guns N' Roses gitárosa mindig ilyen cilinderben lépett fel, Michael Jackson Give It To Me című dalában is gitározott egy nagyot, de hogyha megkezdődik egy dal az ő gitárjátékával, akkor egyértelműen felismerjük, hogy aha, ez Guns N' Roses, vagy legalábbis Guns N' Roses dal, mert hogy a Sweet Child of Mine című 1990-es a Appetite for Destruction, azt hiszem ezen a lemezen jelent meg, és vezette az amerikai slágerlistát is. Mondjuk ez nem pont a gitárszólóval kezdődik, ahogy az eredeti dalban, de mindenképpen a mai ünnepeltünk Slash gitárosnak a szerzeménye. Na, ez a gitárjáték, ami Slash-re emlékeztet. Istenítesse őt is, és akkor hallgassuk meg a dalnak a feldolgozását Sheryl Crow tolmácsolásában. Édes gyermekem, Sweet Child of Mine, jó reggelt!

I hope you're happy now, Kelly Pierce énekelte 4 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Vekkerrel soráját, 7 órakor jöhetnek a hírek is. Zárjuk ezt az órát Suzy Quattro és Chris Norman réges-régi, hát szinte már 50 éves dalával, slágerével, amely egyébként kapott új feldolgozást is az elmúlt években. Ez az eredeti Stumbling In.

Hamarabb elkészülhet egy autópálya szakasz. Lezárult a sportpályázatok elbírálása. Megkezdődött a benevezés a körzetibe. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még az eredeti határidő előtt átadhatják az észak-erdélyi autópálya két Bihar megyei szakaszát. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti közel 29 kilométeres részen a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Naponta mintegy 450 munkás és 350 munkagép dolgozik a helyszínen. Így a szakasz már idén decemberben megnyílhat a forgalom előtt. A Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti több mint 26 kilométeres szakaszon szinte teljes egészében elkészült az aszfaltburkolat, jelenleg a szalagkorlátokat szerelik. A teljes útvonal azonban csak akkor lesz járható a magyar határtól Szilágy-Nagyfaluig, ha mindkét szakasz elkészül. Lezárult a sport és ifjúsági pályázati programok elbírálása Hargita megyében. A sportprogramban idén 114 nyertes pályázat kap támogatást a Hargita megyei tanács által biztosított 1,2 millió lejes keretből, az ifjúsági programban pedig 56 kezdeményezés részesült támogatásban a 300 ezer lejes keretből. A megyei tanács közleménye szerint a támogatott kezdeményezések közös célja, hogy erősítsék a fiatalok közösségi szerepvállalását, segítsék személyes fejlődésüket és hozzájáruljanak ahhoz, hogy szülőföldjükön találjanak értékes közösségi élményeket és fejlődési lehetőségeket. Kivágták a veszélyessé vált fenyőfákat a Tamás Járon gimnázium bentlakásának udvaráról. A fenyőfák a környező épületek magasságát is meghaladták már, a magasra nőtt és kiszáradt fenyők veszélyesek lehettek volna az épületekre és a járókelőkre, a tulajdonos gyulafehérvári érsekség engedélyt kért és kapott a fák kivágására. Megkezdődött a benevezés az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságba. Hivatalosan még csak három csapat jelezte részvételi szándékát, de a benevezési időszak augusztus 3-áig tart, a szervezők pedig arra számítanak, hogy ugyanaz lesz a bajnokság lefolyása, mint tavaly. A Hargita megyei labdarúgó egyesület által szervezett

0: Kolozsvári CFR, 8-szor pedig a Kolozsvári Universitatia, a norvég Brandbergent fogadja a Sepsiszentgyörgyi stadionban. 3:49-től az FCSB hazai pályán játszik a litván Audával. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a reggeli órákban még esőzések lehetnek, aztán fokozatos felmelegedés jön. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: New truck.

Put some miles on it, nyomjunk bele néhány mérföldet, bár a dal ugye egy autóról szól, amellyel na akkor hadd menjünk valahova, tehát nyomjunk bele néhány mérföldet, vagy kilométert, hogyha európai mértékegységeket használunk. Nyilván ezt akár képletesen is lehet értelmezni, magyarul úgy is lehet mondani, adjunk neki, és nem feltétlenül gépkocsira kell gondolni, vagy megtett távolságokra. 8 perccel járunk 7 óra után a Vekker második órájában, csütörtök van, egy lépéssel közelebb vagyunk a hétvégéhez, és a mai napon a polgármester is itt lesz a stúdióban, hogy válaszoljon a hallgatóink, és nyilván a mi kérdéseinkre is, úgyhogy messzire ne menjenek, vagy ha igen, akkor vigyék magukkal, vigyenek minket is magukkal, nem olyan nehéz manapság, ez már simán megoldható. Szól a Vekker tehát, második felvonás, jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

episode. Cheat Codes és Cross Amsterdam, Let's Talk About Sex, 7 óra múlt 19 perccel, lapszemle is lesz a szokás szerint ebben az órában, közben persze mindannyian tudjuk, hiszen itt van, nem olyan messze tőlünk, buli van Tusványoson, és Magyarország miniszterelnökének, Magyar Péternek nagyon nem tetszik, nehezen viseli, hogy nem hívták meg a buliba. Nyilván, hogyha van egy jó buli, és valakit nem hívnak meg, bárkiről legyen szó az illetőnek, ez úgy kicsit rosszul esik. Kicsit, vagy nagyon. Mert hogy az ilyennek vannak azért már beteges jelei is. Tehát szakértők itt erről hosszasan beszélgethetnének, hogy például a narcisztikus jellemvonásnak mik a jellemzői, mik az árulkodó jelei. Tehát az ilyen ember elvárja, hogy minden róla szóljon, hogy ő legyen a központban. Minden és mindenki őt szolgálja, az ő dicsfényét. És ha ez nem így történik, akkor az illető bolondul bele. És ezt látjuk. Nem vagyok szakértő, de azért olvasgatom szakértőknek a véleményét, akik ebben kimondják vagy sem egyértetően, egyhangúan egyetértenek abban, hogy hűha. Nagyjából erről van itt szó. Igen. Még a parlamentben tegnap előtt Magyar Péter felszólalt, és felhívta a figyelmet Tusványossal kapcsolatosan, hogy több 100 millió forint közpénzt fizetnek a magyar emberek a tábor megszervezéséért, a résztvevők pedig joggal várják el, hogy ott valódi közéleti viták legyenek, és bizony neki ott a helye, és hogy ne legyenek gyávák meghívni Magyarország miniszterelnökét egy ilyesmire, amivel nyilván a Tisza párt több képviselője is egyetértett. Németh Zsolt persze a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor egyik alapítója megindokolta a döntést, hogy miért nem hívták őt meg, mert azért nincs ott, mert nem hívták meg. Azt mondja, az esemény szervezőinek úri joga eldönteni, kit hívnak meg az általuk szervezett rendezvényre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, fogalmazott. Na de, hogy mi a bibi ebben, mert bárki bármit mondhat ezzel kapcsolatosan, de mi a nagy ellentét? Korábban Magyar Péter és a Tisza rendszeresen kifogásolta a Fidesszel szemben, hogy van valami, ami közpénzből működik. Ami jó, rendjén van. De miért van az, hogy bárhol, ahol bár magyar közpénzből működik, az a mindenkori kormányfő politikai jelenlétét és tekintélyét kell szolgálnia? Ez így nincs rendjén. Mondták régebb. Most meg pont ezt hozta fel érvként a parlamenti felszólalásában Magyar Péter, hogy egy csomó közpénzt adnak oda, hát miért nem szolgálják a magyar kormányt? És annak tekintélye. Szóval esküszöm, nem ez az első ilyen eset. Pont az ellenkezőit csinálja annak, amit mondott. Vagy pont azt csinálja, amit korábban kifogásolt. Tehát semmi nem változott. Az emberek cserélődtek ki, és megy minden ugyanúgy tovább. Tehát jó, tudjuk, Magyar Péter azért valakit, van valaki, akit tényleg ő imád, nagyon szeret, és bármit megtenne érte. Van egy ilyen személy. Saját maga. Ez a baj. Me and I. Én is jó magam. Énekli az Abba.

Érintés az éjszakában, Touch in the Night énekelt a Silent Circle, fél perccel múlt fél nyolc, lapszemlével folytatjuk. A Hargita Népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, a forgalmat és a közbiztonságot is segíti az új hálózat. Na de hogy miről van szó, a cím elárulja, közel 200 új kamera figyeli Csíkszeredát, úgyhogy ha arra megyünk, vigyázzunk, mit csinálunk, mert felvétel készül rólunk. És ha kimegy a netre, akkor örökre ott is marad. Vagy legalábbis, amíg létezni fog net, addig az a felvétel is. Ha nem bomlasztja semmi az önkormányzat tervét, évvégére Csíkszereda közlekedésének minden fontosabb szakaszát és csomópontját új kamerás térfigyelő rendszer fedi le és felügyeli. A következő hetekben 131 új helyszínen szerelnek fel térfigyelő kamerákat, amelyek az intelligens forgalomirányításban, illetve a közbiztonság szavatolásában vállalnak szerepet. Ha csak nem akarunk rossz fát tenni a tűzre, akkor nem ellenkezhetünk, hogy ilyesmi van. Big Brother ide vagy oda. Az eredeti szándék és a jelen viszonya címmel írnak a 35. tusványosi Szabad Egyetemről. A cikkből kiderül, hogy a megújulás szükségességéről, a pártpolitika és a Szabad Egyetem viszonyáról, valamint a magyar-magyar és a román-magyar párbeszéd újjáépítéséről beszéltek a felszólalók a 35. bálványosi nyári Szabad Egyetem és diáktábor hivatalos megnyitóján. Az idei tusványos szervezői szerint a rendezvénynek vissza kell térnie eredeti szellemiségéhez. Jó, nem írják itt ki, de hozzátehetjük, és a Magyar Péter, Magyarország miniszterelnökének nem tetszik, hogy nem hívták meg, süljön meg, vagy följön meg a saját levében. Ez van! Nem kérünk belőled! Köszönjük szépen! Viszlát! 15. pulzus kiállítás megnyitó. Minden évben új művek, új találkozások, új alkotói nézőpontok születnek a Pulzus Nemzetközi Művésztelepen. Az idei munka eredményét a ma 18 órától megnyíló kiállításon mutatják be, itt nálunk, a Házrezső Múzeum Kossuth Lajos utca 42-es szám alatti képtárában. El tudom képzelni, hogy a megnyitón felszólal az intézményvezető, a múzeum igazgatója is, Miklós Zoltán, aki... el fogja mondani azt, ami egyébként a következő dalnak a címe is. Nem valószínű, hogy pont ezeket a szavakat fogja használni, de nagyjából a mondani valójában az is benne lesz, főleg az elején, hogy köszi, hogy eljöttél. Ez a négyes street dala egyébként, vagy legalábbis ez a címe. Jó reggelt!

Alcazar és Ménage à Trois. Pikáns téma, mert hogyha magyarra kéne lefordítanunk a dalnak a mondani valóját, az egyszerűen és nagyszerűen úgy hangzana, hogy próbálta már hármasban. Aztán most mindenki gondoljon, szégyelje magát, ha valaki arra gondolt, amire én. Holnap hajnalig Lotfi Begi, Tolvai Reni, LL Junior, régi dal új köntösben, mi a Neoton által.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Luke Combs és Fast Car. 6 perc választ el 8 órától. Ma este 8 órától lép színpadra Horváth Tamás a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Tusnádfürdőn. Jön egy koncert személyes dalokkal, fülbemászó dallamokkal és sok ismerős sorral, amit nem csak a színpadról fogunk hallani, ígérik a szervezők a koncerttel kapcsolatosan, mi pedig azt ígérjük, vagy azt ígérhetjük, hogy ott leszek veled. Horváth Tamás és Raúl.

Hamarabb elkészülhet egy autópálya szakasz. Lezárult a sportpályázatok elbírálása. Megkezdődött a benevezés a körzetibe. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még az eredeti határidő előtt átadhatják az észak-erdélyi autópálya két Bihar megyei szakaszát. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti közel 29 kilométeres részen a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Naponta mintegy 450 munkás és 350 munkagép dolgozik a helyszínen. Így a szakasz már idén decemberben megnyílhat a forgalom előtt. A Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti több mint 26 kilométeres szakaszon szinte teljes egészében elkészült az aszfaltburkolat, jelenleg a szalagkorlátokat szerelik. A teljes útvonal azonban csak akkor lesz járható a magyar határtól Szilágy-Nagyfaluig, ha mindkét szakasz elkészül. Lezárult a sport és ifjúsági pályázati programok elbírálása Hargita megyében. A sportprogramban idén 114 nyertes pályázat kap támogatást a Hargita megyei tanács által biztosított 1,2 millió lejes keretből, az ifjúsági programban pedig 56 kezdeményezés részesült támogatásban a 300 ezer lejes keretből. A megyei tanács közleménye szerint a támogatott kezdeményezések közös célja, hogy erősítsék a fiatalok közösségi szerepvállalását, segítsék személyes fejlődésüket és hozzájáruljanak ahhoz, hogy szülőföldjükön találjanak értékes közösségi élményeket és fejlődési lehetőségeket. Kivágták a veszélyessé vált fenyőfákat a Tamás Járon gimnázium bentlakásának udvaráról. A fenyőfák a környező épületek magasságát is meghaladták már, a magasra nőtt és kiszáradt fenyők veszélyesek lehettek volna az épületekre és a járókelőkre, a tulajdonos gyulafehérvári érsekség engedélyt kért és kapott a fák kivágására. Megkezdődött a benevezés az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságba. Hivatalosan még csak három csapat jelezte részvételi szándékát, de a benevezési időszak augusztus 3-áig tart, a szervezők pedig arra számítanak, hogy ugyanaz lesz a bajnokság lefolyása, mint tavaly. A Hargita megyei labdarúgó egyesület által szervezett Udvarhely körzeti bajnokságban az elmúlt szezonban két csoportban, az 5. és 6. ligában zajlottak a küzdelmek. Újabb selejtező kör zajlik ma és a jövő héten a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros 21 órától a holland Twente otthonában lép pályára, a Konferencia Ligában pedig több magyar és román csapat is játszik. 19 órától a Debrecen az örmény Pjunik Jerevánt fogadja, 21 órától a Paksa görög Panathinaikosszal csap össze. 18 órától az örmény Alaskert vendége lesz a kolozsvári CFR, 8-tól pedig a kolozsvári Universitatia a norvég Brand Bergent fogadja a Sepsiszentgyörgyi stadionban. 3:49-től az FCSB hazai pályán játszik a litván Audával. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a reggeli órákban még esőzések lehetnek, aztán fokozatos felmelegedés jön, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak.

Shawn Mendes és Monster 7 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Egy óra múlva már itt lesz a polgármesterünk, és lehet tőle kérdezni. A kérdéseket akár előzetesen is el lehet küldeni, már most SMS-ben 0757-575-171, vagy a rádiós Facebook oldalra üzenetben. Ugyanakkor a kérdezési lehetőség megmarad az élő adás alatt is. Ami nem változik, az az SMS, tehát amíg itt van a polgármester és beszél, az idő alatt is lehet továbbra is majd SMS-ben kérdezni, 0757-575-171, illetve, mivel ezt élőben ugye szokás szerint közvetítjük a rádió Facebook oldalán, a poszt alatt kommentben is lehet majd kérdéseket feltenni. Így lesz kerek az élet.

0: Egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 boni, a 350 gromos Kristin 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 gromos pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 boni. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ricky Martin és Delta Godrem vendégpakán, 8 óra múlt 18 perccel, csütörtök van, július 23-át írunk, és elérkezett az oroszlánok ideje. Hogy mit tudunk azokról, akik az oroszlán jegyében születtek? Nos, azt, hogy az illető vezetésre, szervezésre, irányításra termett. Magabiztos, határozott, szilárd, büszke, öntudatos, kezdeményező, kreatív, nagyvonalú, önzetlen és igazságszerető. Szereti a luxust, a szép elegáns dolgokat, és azt, ha felnéznek rá. Szívesen reprezentál, ugyanakkor indulatos, könnyen dűbe gurul, de ritkán rossz indulatú. Tudja élvezni az élet örömeit, játékos, bohém is tud lenni. Önérzetes, a mások igazáért is kiáll. Gyermekszerető, bár nem túl termékeny. Rossz esetben lobbanékony, hiú, uralkodni vágyó, hatalmaskodó, ellenmondás nem tűrő, elbizakodott, önelégült, erőszakos, tolakodó. És még van, jó, van, hogy csak a szépet mondják, de vannak rossz tulajdonságai is az oroszlán jegyében született embereknek, ahogy mindenki másnak bármelyik csillagjegyben is született. De mivel az oroszlánok ideje jött, melyek a rossz tulajdonságai? Nos, kedves oroszlán, szereted, ha dicsérnek, és akkor sem jössz zavarba, ha valaki egyenesen csodál. Sőt, szélsőséges esetekben hiúságod akár a beképzeltségig is fajulhat. Büszkeséged nem a pozitív értelemben vett büszkeség, épp úgy hajlamos vagy túlértékelni az elért eredményeidet, mint a képességeidet. Az oroszlán jegy szülöttei híresek türelmetlenségükről, dűkitöréseid is többnyire ennek tudhatóak be. Nem szereted, ha megváratnak. A legcsekélyebb mértékű várakozástól is a falra mászol. Az alkalmazkodási képességeden is sok fejleszteni valód adódhat. Nehezen viseled, ha valami nem úgy történik, ahogyan azt te elképzelted. Mivel csak a legjobbal éred be, hajlamos vagy a túlt költekezésre. Az sem zavar, ha a pénztárcád határcabb a vágyott dolgok megszerzésének, ilyenkor a hiteltől sem rietsz vissza. A túlzásba vitt pénzköltés jó szívűségeddel is összefüggésbe hozható, nem csak magadra költesz szívesen, de akár még a közvetlen környezeteden kívül esőket is hajlamos vagy pártfogásodba venni, ha anyagi téren segítségre szorulnak. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy észre sem veszed, hogy megint kihasználtak. Oroszlán szív akkor. Ez a dal címe, Joel Corey és Tom Greenan, Lionheart.

Yazoo és Only You, csak is te. 8:31 perc. A dalcím nem változik. Only You, csak is te. Csak hogy ezúttal a Savage együttestől halljuk ezt. És várjuk a napsütést. Arról volt szó, hogy elmennek a felhők, marad a napsütés, illetve láthatóvá válik. Úgy legyen.

Rád gondolok, Thinking About You, Dustin Lynch dalát hallhattuk, 8:41 perc van. 9-kor jönnek a hírek, utána pedig a Polgi. Itt lesz, lehet tőle majd kérdezni. Éljenek a lehetőséggel. Dani és Terezzel folytatjuk If Only You.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: Reklámot hallottak.

Elveszítem a fejemet újra meg újra. Rossz emlékek, bad memories, erről szól James Carter, Ellen Drew és Fast Boy dala. Na meg Medúza is ott volt. 4,5 perc választ el 9 órától. Zárjuk a Vekker harmadik óráját, 9 órakor jönnek a hírek, utána pedig a polgármester, aki szívesen válaszol hallgatóink kérdésére. SMS-ben lehet kérdezni, a Facebook oldalunkon, Messengerben, illetve az adás ideje alatt a közvetítés posztja alatt kommentben. Egy próbát megér? Pink, try.

0: Hamarabb elkészülhet egy autópálya szakasz. Lezárult a sportpályázatok elbírálása. Megkezdődött a benevezés a körzetibe. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Még az eredeti határidő előtt átadhatják az Észak-Erdélyi autópálya két Bihar megyei szakaszát. A Bisztra-Terebes és Bihar közötti közel 29 kilométeres részen a kivitelezés a tervezetnél gyorsabban halad. Naponta mintegy 450 munkás és 350 munkagép dolgozik a helyszínen. Így a szakasz már idén decemberben megnyílhat a forgalom előtt. A Berettyó-Széplak és Bisztra-Terebes közötti több mint 26 kilométeres szakaszon szinte teljes egészében elkészült az aszfaltburkolat, jelenleg a szalagkorlátokat szerelik. A teljes útvonal azonban csak akkor lesz járható a magyar határtól Szilágyanagyfaluig, ha mindkét szakasz elkészül. Lezárult a sport és ifjúsági pályázati programok elbírálása Hargita megyében. A sportprogramban idén 114 nyertes pályázat kap támogatást a Hargita megyei tanács által biztosított 1,2 millió lejes keretből, az ifjúsági programban pedig 56 kezdeményezés részesült támogatásban a 300 ezer lejes keretből. A megyei tanács közleménye szerint a támogatott kezdeményezések közös célja, hogy erősítsék a fiatalok közösségi szerepvállalását, segítsék személyes fejlődésüket és hozzájáruljanak ahhoz, hogy szülőföldjükön találjanak értékes közösségi élményeket és fejlődési lehetőségeket. Kivágták a veszélyessé vált fenyőfákat a Tamás Járon gimnázium bentlakásának udvaráról. A fenyőfák a környező épületek magasságát is meghaladták már, a magasra nőtt és kiszáradt fenyők veszélyesek lehettek volna az épületekre és a járókelőkre, a tulajdonos gyulafehérvári érsekség engedélyt kért és kapott a fák kivágására. Megkezdődött a benevezés az Udvarhely körzeti labdarúgó bajnokságba. Hivatalosan még csak három csapat jelezte részvételi szándékát, de a benevezési időszak augusztus 3-áig tart, a szervezők pedig arra számítanak, hogy ugyanaz lesz a bajnokság lefolyása, mint tavaly. A Hargita megyei labdarúgó egyesület által szervezett Udvarhely körzeti bajnokságban az elmúlt szezonban két csoportban, az 5. és 6. ligában zajlottak a küzdelmek. Újabb selejtezőkör zajlik ma és a jövő héten a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros 21 órától a holland Twente otthonában lép pályára, a Konferencia Ligában pedig több magyar és román csapat is játszik. 19 órától a Debrecen, az örmény Pjunik Jerevánt fogadja, 21 órától a Paksa görög Panathinaikosszal csap össze. 18 órától az örmény Alaskert vendége lesz a kolozsvári CFR, 8-tól pedig a kolozsvári Universitatia, a norvég Brann Bergent fogadja a Sepsiszentgyörgyi stadionban. 3:49-től az FCSB hazai pályán játszik a litván Audával. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a reggeli órákban még esőzések lehetnek, aztán fokozatos felmelegedés jön. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 98.8.
1: Tudom, hogy túl kicsi nekem a jelmez, amit az élet nekem tervez.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Na, bepromóztuk, megígértük, és ha valamit ígérünk, akkor nem mindig sikerül, ez senkinek sem sikerül tökéletesen, de álljuk a szavunkat, és szeretettel fogadjuk a városunk polgármesterét, Szakács Pál Istvánt. Jó reggelt, polgármester úr!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Csaba, nagy tisztelettel köszöntöm a Sztár Rádió hallgatóit, a minket online követőket.
0: Zajlik az élet, buli van Tusványoson, ez az aktuális, kezdjük ezzel, mert hát tegnap is láttam, hogy egyik sátorban nézem, hát a székelyföldi települések polgármesterei, Korodi Csíkszereda, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy, Sós Zoltán, Marosvásárhely, nyilván Szakács Pál István, Udvarhely, melyek beszélnek, jó, oké, fél óra múlva melyek, tudom, másik sátorban ugyanaz a felállás, de ezek minden sátorban fellépnek, ennyire népszerűek, szóval zajlik az élet.
1: Igen, hosszas egyeztetés után a polgármester kollégákkal találtunk egy olyan napot, amikor mindannyian le tudunk menni Tusványosra, és akkor jó volt egy kicsit együtt lenni, kicsit beszélgetni ott is az emberekkel. Igaz, sok mindenről, elsősorban az ügyes-bajos dolgainkról esett szó, pályázatokról, lehetőségekről, együttműködésről, ahol lehet, vagy ahol megköveteli a helyzet, versenyről, és nyilván arról is, hogy hogyan viszonyulunk például a magyarországi változásokhoz. Úgyhogy izgalmas panelbeszélgetések voltak, pénteken még lesz egyébként egy.
0: A legjobb az volt, hogy rákérdezett valaki, lehet, hogy a moderátor, de lehet, hogy a közönségből már nem tudom pontosan, de nem is annyira fontos, hogy hogyan bírják ugye a település vezetők, a polgármesterek ezt a nehéz helyzetet, megszorítások Magyarországon, kormányváltás, és azzal kezdtek, hogy hát jól, és akkor elkezdtem magyarázni, és azzal zártam, de összességében rosszul. Szóval ez abszolút őszinte, ugye hivatalosan ilyet azért, lehet, hogy az újságírókkal is egy kicsit viccelődünk, de ez a szabad egyet lehetőséget arra, hogy egy kicsit nem esünk is a bajainkon.
1: Így van, hát az időjárás engedte volna, én meggyőződésem, hogy mindenki ilyen rövidgatyás megjelenést is választott volna, de igen, egyébként ez egy kimondottan nehéz időszak, és mindig el szoktam mondani a polgármester kollégáknak, hogy oké, de nektek talán egy kicsit könnyebb, mert ti békeidőben is voltatok polgármesterek, és az emberek igaz látták, hogy mire vagytok úgy képesek, hogy rengeteg pénz van, és rengeteg lehetőség. Nekünk viszont vagyunk páran, akik ez az első mandátum, ez nem adatott meg, tehát adósságban vettük át a településeket, nincsenek új pályázatok, mindenért nagyon-nagyon kell kaparni azt a kis újat is, amit megnyerünk, elképesztő verseny van ezekért, és ráadásul van egy olyan hangulat, egy olyan közhangulat, nem csak itt Udvarhelyen, hanem egész Romániában, ami azért nagyon gyakran a polgármestereket csattan, így van, tehát, hogy mi vagyunk az ostor, valahogy így érzik az emberek, és látszik az, hogy rossz a közhangulat, az emberek feszültek, már-már frusztráltak, ha így lehet fogalmazni. Ezt leszokták vezetni úton, útfélen, főleg közösségi oldalakon, azért ez a közösségi oldalak elterjedése is azért azt elősegítette, hogy igen, hogy nagyon sok visszajelzést kapjanak a városvezetők, nagyon sok esetben negatívat is, és hát valljuk be maga az is, hogy azért ez a városvezetés, amit mi képviselünk, egy jóval közvetlenebb, azt mondom, mint az előzőek, tehát sokat találkozunk az emberekkel. Most is lakossági fórum sorozatban vagyunk, éppen ma este 7 órától a Cserehát lakónegyedben leszünk, de ez lehetőséget ad rengeteg visszajelzésre. Mert például én is csinálhatnám azt, mint tették ezt előző városvezetők, hogy megjátszom, hogy hát én amúgy eléggé analfabéta vagyok Facebook vagy közösségi oldalakon reakciót adni, vagy válaszolni az embereknek, és azt mondom, hogy az a 800 üzenet, ami felgyűlt egy év alatt, arra én nem reagálok. De reagálok. Ez megint egy olyan dolog, hogy ezt tudják az emberek, úgyhogy aztán rengeteget írnak különféle problémákkal, néha meg is csúszik erre a reakció, ezért elnézést kérek. De ez egy ilyen műfaj, ezt vállaltuk, beszélgetni kell az emberekkel, akkor is, ha nehezebb idők vannak, és nyilván meg kell próbálni valami olyan projektet összehozni, ami megoldja a problémáikat. Tehát mi most a legnagyobb probléma? Ezt mondtam a polgármester kollégáknak is, hogy itt beszélhetünk magas adóról, alacsonyabb adóról, ilyen-olyan stratégiáról, amíg nincsenek munkahelyek, nincsenek vállalkozások, és nincsenek beruházások egy adott önkormányzatba, egy adott városba, addig nem fognak jól menni a dolgok. Tehát valahogy arra kell törekedjünk Székelyföld szinten, hogy munkahelyeket hozzunk létre, hogy a vállalkozókat ösztönözzük arra, hogy munkavállalókat alkalmazzanak, és hogy beruházások érkezzenek a térségbe, és ilyen szempontból nekem meggyőződésem, hogy mindegyik városnak van tennivalója, nem csak Udvarhelynek.
0: Látsz itt valami lehetőséget? Nyilván, hogy bármilyen jó szándéknak megvan a csattanója, mert hogyha hozol egy beruházót, aki tényleg munkahelyet, akkor valaki úgy is akad, aki azt mondja, de ne hozd őket ide, mert nekem ez konkurencia, nem kérek belőle, miért nem támogatod a helyieket? Mindig jön az ostorcsapás, hogy vagy minden jóban van valami rossz. Nyilván ilyenkor mérlegelni kell, ha pozitív az előjel, jöhet. Ha negatív, hát megfontolandó. Ilyen körülmények között kell munkahelyeket teremteni.
1: Így van. Én mégis azt gondolom, hogy nekünk itt Udvarhelyen nincsen más esélyünk, mint ezt a nagyon nyitott kapuk politikáját játszani. Tehát mindenkit, akit be akar fektetni, aki munkahelyeket akar jöhet létrehozni, vállalkozni szeretne, nagy nyitottsággal várunk. Azért, mert nagyon sok, főleg szalagmunkát elvégző, de rengeteg embert foglalkoztató ipari létesítmény bezárta a kapuit. Elég a textiliparra gondolunk, közel 4000 ember, a faipar, szintén több száz ember. Ezeket nem sikerült pótolni. Romániában sajnos nagyon kevés eszköz áll egyébként az önkormányzatok rendelkezésére ilyen szempontból. Tehát amíg Magyarországon egy Debrecen azt tudja mondani, hogy gyertek, akkor fektessetek be, hozzatok ide egy autóiparban jártas, vagy autóipari alkatrészeket gyártó vállalatot, és mi adunk nektek 300 millió forintot, és még oda viszünk vizet, akármit, így van. Nálunk erre nincsen lehetőség. Tehát egy központi olyan szerv van, aki a befektetések ösztönzésére akár pénzt is adhat, de azt Bukarest szinten, kormány szinten döntik el. Tehát eléggé kivették az eszközöket az önkormányzatok kezéből, és ez nyilván látszik is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt helye lenne egy kis változtatásnak.
0: Ilyen körülmények között folyamatosan a lakosok türelmét kérni nem könnyű dolog, nem. Főleg megértésre találni ebben az esetben, de nyilván itt most konkrétan a nagy mobilitási tervre gondolok, amely hát szükségszerűen ugye feldobja a várost, ugye a levegőbe darabogras, visszarakni a szép mozaik darabokat, hogy jól fessen a végén, reméljük, hogy így is lesz. Ez bizony jár kellemetlenségekkel. Hol tartanak ezek a munkálatok? Mennyire sikerült tartani a tervezett munkatempót? Látjuk-e a fényt az alagút végén? Hát egyáltalán a végét.
1: Mennyire sikerült tervezni a munkatempót, azt azért el lehet mondani, hogy ez a projekt gyakorlatilag tervezési szinten Bunta polgármester úr idejében indult el. Tehát, hogy ezt kb. Így kell elképzelni, aztán pedig etapizáltuk ezt a projektet, ami azt jelenti, hogy 2023 év végén nem tudtuk befejezni, az volt az utolsó határidő, és akkor volt egy olyan lehetőség, hogy aki nem tudta befejezni a projektjeit, nem voltak nagyon sokan ilyen önkormányzatok egyébként, azok a következő EU-s ciklus terhére, tehát az alanyi jogon nekünk járó források terhére a régi projektjeiket befejezhették. Úgyhogy pont ezt mondtam a polgármestereknek, hogy ami nekem például duplán kellemetlen, hogy amíg én látom, hogy ők elmennek és aláírják a mobilitás 2, mobilitás 3 projektet, mi a mobilitás 1-el úgy elmaradtunk, hogy a mobilitás 1-et visszük akkor, amikor más városok a 2-es, 3-as mobilitás projekten dolgoznak, mert nem tudtuk befejezni. Úgyhogy hát ez a projekt éveket csúszott, azt el lehet mondani.
0: De most, ahogy
1: azért,
0: a jelenlegi
1: csapat jöttünk, láthatják az emberek, hogy még jobban felforgattuk a fárost, ezt negatívként is lehet értelmezni, de egyébként azt gondolom, hogy a tavalyi évben már nagyon sok minden elkészült, ebben az évben is az Orbán Balázs utca végre megvan, tényleg nagyon-nagyon sok utcát sikerült megújítsunk másfél év alatt, és ebbe az évben ezt be szeretnénk fejezni. A legszebb utcáink vannak most hátra. Az Ötvös, a Tompa, a Vár és a Betlen Gábornak a központhoz közelebb eső része. Gőzerővel dolgoznak a Tompa, az Ötvös és a Vár utcákban is. A Tompa és az Ötvös esetében az a terv, hogy augusztus hónap elejéig, vagy augusztus hónap közepéig ezek készüljenek el. Azt a forgalomnak át is akarjuk adni azért, hogy tudjuk lezárni a Betlen Gábor utcát, ahol ismét teljes felújítást végzünk, utalat kicserélünk mindent, esővíz elvezetésről fogunk gondoskodni. Egyébként ugyanez van a Tompa és az Ötvös utcák esetében is. Szerintem gyönyörűek lettek, tehát már érdemes oda menni, minőségi kockakő a legjobb fugaanyaggal, hogy ne mozogjanak azok a kövek, hogy stabilak legyenek nagyon sokáig, gránitlappal vannak kitéve a járdák, illetve a szegélykövek is. Az Ötvös utcában egy plusz hozzáadott érték, amit a munkatársakkal ebben az évben sikerült elérjünk, az, hogy föld alá kerülnek a kábelek, gyönyörű rálátás lesz tehát a Hajdúbástyára, úgyhogy érdemes ezekre az utcákra elmenni. Igyekeztünk apró részletekre is figyelni, a csatornafedők például Székelyudvarhely felirattal vannak ellátva mind. Nagyon-nagyon szépek lesznek ezek az utcák, és nagyon büszkék tudunk lenni majd rájuk, és remélem, hogy vigyázni is fogunk. Ugyanúgy a Bethlen Gábor utcában is hasonló koncepció van, ott egyedül az út, a közlekedési sáv, ahol az autók közlekednek, aszfalttal lesz, a parkolók viszont, a járdák szintén ilyen gránitrapokkal lesznek kitéve, a parkolók pedig kockakővel, úgyhogy nagyon szép útszakaszaink lesznek, és már gőzerővel készülünk arra, hogy a főteret átrendezzük, rendbe tegyük, ebbe az évben a terveket szeretnénk elkészíteni, jövő esztendőben pedig valahogyan forrást kell erre is találjunk, ugyanis Székelyudvarhely főtere gyönyörű, ezek a tájba nem illő tuják el kell tűnjenek onnan, teresíteni kell, el kell érni azt, hogy legyen egy olyan tere a városnak, ahol meg lehet nyugodtan szervezni akár a havi vásár, de akár a városnapok nagy színpadját is. Úgyhogy rengeteg tervünk van, tényleg tőke kell már hozzá, és munkakedv.
0: Ezek mind garanciális munkálatok, ugye nem véletlenül arra az esetre, hogyha esetleg, mit tudom én, a tervezés volt hibás, vagy a kivitelezés volt hibás, és idő előtt valami ott elromlik, akkor a hivatal ugye szólhat a kivitelen, hogy bocsi, menj oda, és azt a saját költségeden csinál. Ez mennyi időre szól?
1: 5 év, tehát 5 évig erre az utcákra közpénzből semmit nem szabad, és nem is kell költeni majd. 5 év ráadásul az átvételtől számítódik. Most mondjak egy példát, a Tamási Áron utca még nincsen átvéve, de nincsen átvéve a legjobb tudomásom szerint például a Tábor utca sem, ahol most láthattuk, mert erről is beszélnünk kell, hogy az egyik nagy vihar közepette például megrepett az út, a vadonatúj útunk a Tábor utcában. Itt most azt nézzük, hogy nagy valószínűség szerint itt nem a kivitelezői hiba történt, hanem az, hogy az esővíz rendszer lent az túl meg volt terhelve, és egész egyszerűen kirobbant, és ez megmozgatta a talajt is. Úgyhogy azt nézzük, ez kinek a hibája, alapvetően nincsen átvéve az útszakasz, úgyhogy a kivitelező ezt is vissza kell tegye. Egy útszakaszt akkor veszünk át, amikor az útfestéssel rendelkezik, a projektnek vannak olyan részei, amik a zöldövezetet, igaz, láthatjuk, hogy azért mindegyik felújított utcában gyönyörű a zöldövezet is, virág, fák vannak, amikor minden rendben van, csak akkor vesszük át. Ez a Tamási Áron utcában nem vagyunk megelégedve a minőségével az aszfaltnak, mégis láthatjuk azt, hogy ott útfestés került. Ez annak köszönhető, hogy nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy marassuk-e újra fel az aszfaltot azon a részen, ahol úgy érezzük, hogy nagyobb különbségek vannak, és ezt kimutatta gyakorlatilag a műszer is, csak attól tartott, hogy ilyen saktáblá lesz a vadonatúj út, majd jönnek a központi fejlesztési ügynökségtől Gyulafehérvártól, hogy nézzék meg, na milyen az új út, amire az EU-s pénz kerül, és látják majd, hogy 5x5 méterenként fel van marva, és újra van aszfaltozva, és ezt el akartuk kerülni, és úgy döntöttünk, hogy a Tamási Áron utcának egy elég nagy szakaszát, egy több száz méteres szakaszát nem fizetjük ki. Tehát azt mondtuk a kivitelezőnek, hogy a munka minőségével nem vagyunk megelégedve, nem fogjuk azt kérni, hogy marjátok fel, mert sajnos a felmarás után látjuk azt, ahol csőtörések vannak alul. Felmarjuk, nagyon szigorú a feltörési szabályzat, 5x5 méteren kell visszatenni, de úgyis színben, mindenben látszik, hogy hol volt újra aszfaltozva gyakorlatilag egy léteg, és ezt nem akartuk megtenni ilyen nagy szinten, úgyhogy nem fogjuk kifizetni ott a munkálatokat. Ez lett a megoldás.
0: Pont erre akartam rákérdezni, mert általában a polgármester jellemétől, vagy csapatának a hozzáállásától, felfogásmódjától, közvetítési módjaitól függ, hogy ha valami nem sikerül jól, akkor szól, hogy csináljátok vissza. Van, aki posztol, hogy né, rosszul csinálták, oda mentünk, felkértük. Van, aki nem feltétlenül posztol erről, hozzátartozik amúgy ezekhez. Ezen kívül volt még olyan, hogy esetleg nem posztoltátok ki, mert nem akartatok rájuk se rossz fényt vetni, hogy gyerekek, az úgy nincs jól, legyetek szívesek, és csináljátok meg rendesen. Volt ilyen úgy? Ami
1: volt,
0: nem került ki.
1: Rengeteg ilyen van munkálatoknál. Most igaz, nagyon virálisak ezek a videók, ahol megy a polgármester, kiosztja a szerencsétlen munkásokat, akik azért mégiscsak egy tervezőnek, egy főnöknek az utasítását hajtják végre. Még néha megsegíti a polgármestert a helyi rendőrfőnök, aki szintén ott tüsténkedik, és ő is osztja az észt a munkás embereknek. Nem vagyok ilyen típusú ember. Néha kell, tehát mi is szigorúak vagyunk, meg szigorúbbak vagyunk, mint eleddig a kivitelezőkkel, és nagyon sok esetben kellett újra tervezzenek munkálatokat, felszedjék a térkövet, akármi, nagyon sokféle hibából. Volt olyan, amikor az egyik házrakónak például eltörték a szennyvízvezetékét, és visszament gyakorlatilag a szennyvíz a házba, de már le volt téve minden, ott egy teljesen új feltörés kellett. Volt, amikor egy nagyon szigorú ellenmérnökeink vannak, megváltoztattuk most azt az eddigi tendenciát, hogy udvarhelyi kivitelező mellé udvarhelyi ellenmérnök kerül, nem? Ahol udvarhelyi a kivitelező, mert ő nyerte meg, nagyon örülünk, de más városból hozunk egy ellenmérnököt, aha, azért, hogy legyen ilyen szempontból is korrekt ez a fajta együttműködés. Úgyhogy igyekszünk és odafigyelünk ezekre a dolgokra. Remélem, hogy az udvarhelyiek is azt fogják látni, hogy jobb minőségűek és tartósabbak lesznek ezek a munkálatok.
0: Pályázatok, gyakran megfordulok sportberkekben, és úgy szóba került, hogy hát ez az ország, tehát amikor a költségvetés, az országos nincs meg februárban, nincs meg márciusban, tehát tulajdonképpen az önkormányzatok sem tudják meghozni a sajátjukat, és mit tudom én, júliusban még arról beszélünk, hogy mikor bírálják el és osztják ki a pályázati pénzeket, amikor ér véget a szezon, tehát nehéz. Nyilván ez nem nagyon az önkormányzatok nehéz hibája, nem mindig fordul elő, hogy novemberben, decemberben elfogadják már a költségvetést, hogy már márciusban lehessen tervezni. Itt nálunk most ilyen körülmények között hogy állunk a pályázatokkal?
1: Mozajlik a pályázatok elbírálása, és én azt gondolom, hogy a jövő hét folyamán már eredmények lesznek. Ebben az évben is Székelyudvarhely rengeteg pénzt költ sportra. Kár, hogy sporteredményekben ez nem mindig és nem minden esetben mutatkozik meg. Tavaly évben szerettük volna a legtöbbet elkölteni a város életében. Ugyanakkor, és akkor már térjünk rá a sportra, én nagyon jókat szoktam ezen veled vitázni. Azt is hozzá kell tenni, hogy van egy elképesztően rossz mentalitás itt Székelyudvarhelyen. Tehát azokat a sportegyesületeket, akik legfelsőbb szinten versenyeznek, szinte sehol nem az önkormányzat tartja el. Tehát amikor egy Sepsi OSK-ra gondolunk, ott én elmondom, hogy Sepsi Szentgyörgy a focira nem költ semmivel többet, mint
0: négy. De Csíkszabad a másfél milliót költ például.
1: És mi mennyit költünk a focira szerinted?
0: Egy millió volt tavaly.
1: Egy millió volt, így van, de Csíkszerdának nem egy szuperligás csapata van, és egy a foci akadémiája, mindenki oda
0: megy szerte Székely földről. Galac másfél milliót ad a futszál csapatnak, igaz, az sem elég, nekik bajban vannak. Változik. Szentgyörgyön nem túl sokat adnak pályázatokon belül, Csíkszeredában olyan 2 millió az éves.
1: És mi többet adunk Csíkszeredánál is. Igen. Ha még oda tesszük, hogy egy ugyanannyi pénz megy a VSK-ba, elképesztően sok pénzt adunk, és miért nincsenek eredmények? Mert nagyon sok a csapat. Tehát és el kell dönteni már szépen lassan. És ritka egyszerű a dolog, mert ha megnézzük például Segesvár esetében, létezik egy kézilabda csapat, azt a VSK-n keresztül támogatják, és a foci csapatuk a D és a C osztály között inog. Tehát a harmadosztály és a megyei osztály között inog, hasonló méretű város, mondanom sem kell, hogy turisztikai bevételük mennyivel több van, mint Udvarhelynek, de sajnos itt állunk, hogy hiába rengeteg a pénz, ez nem szokott elég lenni, de mondok egy még kellemetlenebbet. És ezen aztán fel fognak hördülni szerintem a csapatok tulajdonosai, sportolói is.
0: Mert hogy?
1: Sajnos olyan bajnokságokban versenyzünk, ahol nincsen reális verseny. Most mondjak egy példát. Ne, mondjak több példát. A foci C-osztályból például, aki kiesik, azt visszahívják nagyon sok esetben, mert senkinek nincsen kedve a megyeiből feljutni a C-be. Menjünk tovább. Futszál. Futszál bajnokságban legtöbbször toboroznak csapatokat, hogy akkor ki legyen szuperligába. Női foci. Női fociba úgy esett ki a Vasas, hogy nem volt kérdés. Valószínű visszaengedik, mert nincsen jelentkező. Férfi kézilabda. Férfi kézilabdában a Segesvár úgy esett ki, hogy egy mérkőzés sem nyert meg. Visszahívták. Nincsen reális versenyhelyzet. Azt tartani, szegény István is. Hányadik helyen végeztünk a bajnokságban?
0: Negyedik.
1: És ki megy a Bajnokok Ligájába?
0: A negyedik.
1: Vajon miért?
0: Nem vállalják.
1: Vajon miért? Mert pénz. Tehát, hogy azt is látnunk kell. Hogy van egy ilyen fajta helyzet, és erre nincsen jó reakció. Vagy az kell, hogy tényleg egy sportstratégia letisztázza, hogy melyik kettő sportág marad, és a többit akkor hobbi szinten kell vinni, vagy a gyereksportot, az ifjúsági sportot kell támogatni.
0: Utánpótlás.
1: Például nézzük meg a női fociba is, milyen remek eredményei vannak az utánpótlásnak. Azt kell támogatni, és sok pénzzel kell támogatni. Én minden másnál egyébként, ahol azt látjuk, hogy nincs egy erős, ma erős szponzori háttér, a futszálnál van. Tehát ott ügyes, komoly nagyvállalkozók összetartják őket, jönnek és vállalják azt, hogy az ő 50%-ukat beteszik. Ezt nem tudjuk hozni a kézilabdába se. Máshol nem kötelező, mert pályázatokon keresztül kapnak, de a kézilabdában még mindig nem tudjuk ezt hozni a VSK keretében. Oda hiányzik a kézilabdához egy tőkeerős, nagy támogató. Nantalórend szenátor úrral erről sokat beszéltünk, és lehet, hogy ez meg is fog változni a közeljövőben. Van egy lehetőség, és remélem, hogy ez meg is fog történni, de amíg nincsenek jelentős privát szereplők a sportágaknál, addig nem lehet elvárni azt, hogy a város tartson fent ilyen helyzetben, amilyenben most vagyunk, 7 olyan csapatot, akik olyan szuperligákban vannak, ahol egyébként luxus lenni is.
0: Amúgy a kézilabdánál valószínűleg lesz változás országos szinten, mert itt magasabb bergekben is elismerték, hogy itt európai szinten irreálisan magasak a fizetések női kézilabda. Tehát olyan, hogy az élvonal és a másodosztály, ugye mi a kettő határán táncolunk, akkora szakadék van, hogy beleférne még egy külön osztály.
1: Igen, de milyen dolog azt mondani, hogy hát mi bent maradtunk, ez egy óriási eredmény alapvetően, de senki nem akar feljutni. Tehát mi folyik itt? Néha azt szoktam kérdezni az ilyen jellegű sportágaknál. Úgyhogy figyelembe véve azt, hogy a városnak milyen anyagi helyzete van, milyen projektjei vannak, milyen problémákkal küzdködünk, én azt gondolom, hogy rengeteg pénzt áldozunk a sportra. Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve egyébként az ifjúsági eredményekkel. Szerintem kiválóak, és az ifjúságba kellene adjuk a pénzt, és utána az is jogos mindig, amit felteszel kérdésbe, vagy amikor nem vagyok is a rádióban, kineveljük, és utána odaadjuk valakinek. Igen, itthon kellene tartani, de az már más szint, mert amikor mi kinevelünk egy jó sportolót, azért a sportoló is, ha 18 évet betöltötte, már joggal várja azt el, hogy akkor keressen sokat, mert ő sportoló, és ő ebből akar megélni. És akkor itt jön az a különbség, hogyha nekünk nincsenek privát támogatóink, mi nem tudjuk udvarhelyi érzelmiségből, és nem is szabad itt tartsuk a sportolóinkat. Mi akkor szabad itt tartsuk, ha meg tudjuk őket fizetni, mert megérdemlik a jó fizetést.
0: Még röviden erről, ugye egyezünk meg abban, hogy bármennyi pénzt ad az önkormányzat a sportra, úgysem lesz elég.
1: Ez biztos.
0: És akárhogy is ossza el, úgysem fog mindenki megelégedve lenni. Mi lesz azzal a pénzzel, ami tavaly benn maradt? Lehet valamit csinálni vele? Ugye tavaly évben nem sikerült kiosztani a felnőtteknek.
1: Így van.
0: Mi lesz vele?
1: Tavaly évben nem sikerült kiosztani. Az a terv egyébként, hogy ez a keret, 2,1 millió, ez még mindig több, mint ami volt például 2024, 23, 22, 21, kevesebb, mint 2025-ben, mert rájöttünk, hogy minél több a pénz, annál fortélyosabbak itt a sportvezetők is, és ha valaki nincsen megelégedve valamivel, akkor képes elmenni addig, hogy akkor senki ne kapjon semmit, mert neki nem jött jól.
0: Összejött ez idén. Ugye a bizottságot, amely elbírálja, azt ha tetszik, hanem jogilag a polgármester nevezi ki. Tehát valahol, ha tetszik, ha nem felelősséget kell vállalni, ha nem is közvetlenül a te döntésed, lesz valami változás idén. Elégedetlenség biztos lesz, ebben változás nem lesz, de az elbírálásban másképp van egy ilyen terv.
1: Kértem, hogy kimondottan papírozzanak le minden egyes elbírálási jegyzőkönyvet, minden egyes olyan dokumentumot, amiben ők megindokolják, hogy valaki miért kap kevesebbet, és aztán lássuk, igazából az a szomorú, hogyha ezt valaki, ilyen nem szokott lenni más városokban, ez egy udvarhelyiség, udvarhelyi unikum, hogyha úgy tetszik, az az igazság, hogy ha valaki megtámadja, a bíróság általában addig húzza az időt, mi, mint önkormányzat pedig kötelesek vagyunk elmenni a legutolsó
0: szervig. Ez amúgy?
1: Muszáj, tehát, hogy a számvevőszék jön, és azt mondja, hogy nem képviselted jól a közérdekeit, nem mentél el a táblabíróságig, nem kaptál egy definitív végleges ítéletet, éppen ezért a kárt neked kell visszafizetned, hogyha ilyen származik, úgyhogy egyértelmű, ha valaki úgy dönt, hogy perelni fog, akkor ebbe az évbe se kap senki semmit.
0: Reméljük a legjobbakat. Kérdés Facebookon. Kerülő út. Gondolom a terelőútról van
1: szó. Terelőútról van szó, egészen biztos. A terelőúttal kapcsolatban azt kell tudni, hogy erről nagyon sokat beszéltünk, hogy tételesen költségvetés nélkül benne van az országos költségvetésbe is. Szeptemberben, ha lesz kormány, várható lesz az, hogy a költségvetést módosítani fogják, és akkor bízunk abban, hogy lesz egy olyan erős lobby kormány szinten, hogy az udvarhelyi terelőút ne csak tételként, hanem költségvetésként is kapjon pénzforrásokat, azért, hogy tudjuk elindítani a tervezést a terelő útra. Nekünk a választási kampányban konkrét ígéretünk volt. Első 4 évben meg kell legyen a megvalósíthatósági tanulmány, nyomvonal és minden más. Be kell azonosítsuk a forrásokat, a második 4 évben meg kell csinálni. Ehhez tartjuk magunkat, a megvalósíthatósági tanulmány az majd, hogy nem megvan. A nyomvonalakat már be is mutattuk a lakóknak, a költségvetésbe 0-ás összeggel ugyan, de szerepel, úgyhogy most már az a része jön hátra, ahol pénzt kapunk, és elindul gyakorlatilag a tervezés kivitelezés.
0: SMS válaszok, itt egy számról érkezett, azért jóra ne számítsuk. Előkészítem a terepet, hogy eddig milyen kérdések voltak, hogy tavaly májusban a leggyengébb számuk a 4-es strip volt a stúdióban. Ilyenkor hol vannak a nagyszájú politikusaink a parajdi katasztrófa kapcsán, ez még tavaly májusban, Lóci jött adásba, Nagy Hanta, jó reggelt a Polgitól kérdezni, mikor lesz a polgármester hivatalban leépítés a sok protekcióval bekerült emberek közül, ez januárban volt idén, szintén januárban ezek a vásárok teljes átverés, minden drágább 40%-kal. Meg szeretném kérdezni a Polgit, hogy a Városházától hány embert küldenek el, sokan beintézték oda magukat, ez februárban volt, egyformák, mind nem tudom mire volt, de Malom utca felújítás, és akkor jön a mostani.
1: Ne lesz.
0: A polgármesterhez. A városban szervezett rendezvények csak az emberek átverésén lehúzásáról szól. Borest, udvarhelyi napok, stb., amikor 20 lejes bort 105 leért adják, szégyeljék magukat, és mindennel így van. Az emberek nem hülyék, ebben az átverésben a rendezők is benne vannak.
1: Nem vagyunk benne, vagyis olyan szinten vagyunk benne. Én egyetértek egyébként a kérdezővel, nekem is drágának tűnnek az árak, ugyanakkor azt is látni és tudni kell, hogy mi tehetetlenük vagyunk. Tehát nem tudunk ársapkát bevezetni, ársapkára kényszeríteni ezeket a vállalkozókat. A strandon például ársapka van 2-3 termékre, ami a csaportsőr, a hotdog, és talán a víz, ha jól tudom, és ott tisztességes árral dolgoznak.
0: De ott meg lehet tenni, meg tudja tenni?
1: Ott meg tudjuk tenni, mert gyakorlatilag miénk a terület, és úgy licitáltuk ki, hogy benne volt, hogy oké, jöhetsz, de az a kérdésünk, hogy a te beszerzési árathoz képest. Ma, ott sem mondhattuk azt, hogy a csaportsőr muszáj 8 lej legyen, azt mondtuk, a beszerzési árhoz képest maximum 30%-ot teszel rá, ki tudná játszani. Azt is mondhatná, hogy ő helyneken csaportsőrt vesz be, de arra is csak 30%-ot tudna rá, és ezzel nem játszik az ottani vállalkozó. Nincs nagyon, amit mást tegyünk. Voltam egyébként más városi rendezvényeken is, legyen Szentgyörgy napok, legyen a csíkszeredai különféle rendezvények, vagy Tusványosról jöttem tegnap, semmivel nem olcsóbbak. Sajnos ezek az árak most, azt kell mondjam, hogy a fizetésük kevés az embereknek, sajnos beleértve ilyen szempontból engem is, mert én se tartom a saját fizetésem soknak, bármennyire is furcsán hangzik, de egész egyszerűen azt nem tudjuk megszabni az árusoknak, azzal kell büntetni, hogy nem tőlük vásárolnak, ha drágának látják ezeket a termékeket. A belépés ingyenes, igaz, hoznak egy, nem akarok ilyen tippeket adni, hogy hozzanak egy palacbort magukkal valahonnan máshonnan, de alapvetően nem tudjuk befolyásolni azt, hogy mennyiért árulják az a termékeiket.
0: Újabb kérdés, vagy inkább, hát a kérdés is van benne. Ez egy fantomváros, minden szempontból. Egy élhetetlen hely. Nincs ahova menjenek a fiatalok. Nincs, amit csináljanak. És ha valami van, átverik őket. Mit szól hozzá a Polgi? Nem hiába mennek el a fiataljaink. Erdély szégyene lett ez a város. Munkahely nincs, sport nincs, szórakozási lehetőség megfizethető áron nincs, mozi úszoda nincs, csak a nagy szöveg és semmi más szégyen. Van ebben is igazság, mondjuk nem azóta lett ilyen, amióta ti átvettétek a városvezetést.
1: Remélem, mert mi azért igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a különféle rendezvényekre, ezért indítottuk be például a Borudvart is, aminek azt látjuk, hogy nagy a sikere, és tényleg éhezik rá gyakorlatilag a város, hogy legyen egy olyan hétvége, ahol ki tudnak menni a szabadba, rövidnadrágba, kocintani tudnak, beszélgetni tudnak egymással. Van még pótolnivalónk, ugyanakkor nem értek egyet kérdezővel, mert hogy például kulturális szempontból messze a leggazdagabb város vagyunk a régióban, ez biztos. Van egy művelődési központunk, egy táncműhelyünk, egy színházunk, egy filharmóniánk, múzeumunk van, könyvtárunk van, mindegyik intézmény. Hát most járt le például a könyvtárban a Kiraklak, igaz. Tehát, hogy én azt gondolom, ha valaki nyitott szemmel jár, akkor ebben a városban mindig van, amit tegyen. Kell hozzá nyitottság, kell hozzá egy kicsit olyan is, hogy a komfortból ki kell szabadulni, mert van, aki nem szeret puzzle-özni. De azt mondja, a jó társaság miatt lemegy, és akkor puzzle-özni fog egy órát a könyvtárnál, akkor volt egy olyan hétvége, ahol megtehette. Van, aki nem szereti, hogyha sokan vannak például körülötte, és ezért azt mondja, hogy nem megy le a Borudvarba. Oké, de akkor viszont el lehet menni egy nyugodtabb helyre. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy lehetne nagyobb élet a városban. Megteszünk sok mindent, hogy legyen, tehát hogy pezsgőbb legyen a város. Ez szolgálja például az új főtérnek a létrehozása is, mert hogyha mi egy főteret ki tudunk alakítani ott a városháza előtt, ahol egy állandó színpadot is tudunk tenni, ahol meggyőződésem, ha ez megtörténik, és ha a parkolás is megszűnik a hivatal előtt, akkor meg fognak jelenni a turkálók helyett a kávézók, az éttermek, és lesz egy pezsgő központja Udvarhelynek, akkor megint csak elérjük azt a célt, hogy egy kicsit jobb lesz itt élni. De tényleg azt mondom a kérdezőnek, hogy járjon nyitottabb szemmel, mert van, amit csinálni a városban.
0: Tudom, remélem, vagy az jött ki, hogy valahol a mostani városvezetésnek is a kicsit szívügye a mozi, illetve szeretne valamit csinálni. Az, hogy nem könnyű, azt, hogy épület most van, de éppen itt beszéltem valami szakértőkkel, hogy te tudod, mennyibe kerül az a vetítőberendezés, hogy minőség és a többi. Hogy állunk? Tudom, hogy azért talán még ígéret is volt, hogy amint lehet, új, mint Csíkszeredában vagy Szentgyörgyön, lehessen új filmeket.
1: Lesz mozi, kell, hogy legyen mozi, ezt a kampányban is megígértük, programban is benne van, vállaltuk. Igaz, most egy olyan nehéz helyzet van a mozi épületénél, hogy gyakorlatilag négy kulturális intézmény is ott
0: kell. Ja igen, a jelenlegi helyzet miatt.
1: A színház, a táncműhely, a művelődési központ, néha a Fili is, tehát hogy itt kell különféle rendezvényeket tartani, és éppen ezért maga a mozi szolgáltatás, amikor egy fix időpontot tudunk mondani az embereknek, hogy naponta hány órától hány óráig csak mozivetítés van, és jegyeket lehet venni, ez nem tud megtörténni. Ahogy a művelődési ház elkészül, ezt be kell indítani, ezt Orrendi István igazgatóra sokat beszéltük, és valóban, amit mondtál, az teljesen igaz. Szükségünk van, és azt igazgatóra, aki egy remek gazda ilyen szempontból, hogyha minden jól megy, és ha jól érkeznek a 2%-os visszaosztások is ebbe az évbe, hát ha meg tudja vásárolni, egy új filmvetítőre, ami gyakorlatilag ilyen hollywoodi minőséget fog adni. Most is van egy, de azzal nem vagyunk maradéktalanul elégedettek.
0: Változnak technikailag az igények. Jó, nagyon röviden, úszodának van helye? Lesz valami belőle?
1: Hát az úszoda projekt az le van adva. Egyetlen egy, igaz, erről is beszéltünk tegnap, hogy egyetlen egy új projektet sem hagytak jóvá, amióta kormányváltás történt Bukarestben. Ott van, listán vagyunk, tudnak rólunk, tudják, hogy nagyon kell. Ez is a kampány ígéreteink közé tartozott, tehát, hogy itt muszáj lesz valamit kitaláljunk ahhoz, hogy tartani tudjuk a szavunkat, vagy el kell mondani férfiasan az embereknek, hogy ez miért nem sikerült. Az úszoda és a Szejke talán az a két olyan ügy, amivel azt látom, hogy nagyon komoly lemaradásban vagyunk, és ami bár a projekt, a választási ígéretünkben benne volt, nem tudom egyelőre, hogy hogyan fogjuk a határidőket tartani, mind a kettőnél keressük a lehetőségeket.
0: Itt akár a Székely strandról is beszélünk, hogy annak lehet valamiféle utóélete? Vagy az
1: hát a gyógyfürdő strand, igazából én annak híve vagyok, csak nagyon óvatosan kezeljük ezeket a dolgokat, hogy azokat a területeket, épületeket, amikkel úgy látjuk, hogy a város nem fog tudni mit kezdeni, és gyakorlatilag évtizedek óta nézi, hogy rohadnak szét, azokat adjuk át befektetőknek. Több ilyen van. Most csak így hirtelen eszembe jut motocross pálya, a Szejkén is a strand egyébként. Tehát ha nem kapunk pályázatokat huzamosabb ideig, akkor próbáljuk meg meghirdetni, licit letenni, és azt mondani, hogyha jön egy olyan befektető, aki ebbe fantáziát lát, munkahelyet teremt, nyissa meg ő a licit, füzetbe be tudjuk azt tenni, hogy az udvarhelyieknek mennyi legyen a belépő, hogy ne azt érezzék az emberek, hogy kiárosítottunk egy közvagyont, és utána ők mennek, és egy 50 lejes beugróval tudnak Szejkén a Kádasfürdőbe beülni. Hanem azt mondjuk, hogy ez a tenderfüzet, és az udvarhelyieknek 15 lej a belépő, és ennél több nem lehet. Úgyhogy én ebben nyitott vagyok, nehéz dolog egyébként, nagyon sok bürokratikus közigazgatási folyamaton kell átmenjen, és nyilván az önkormányzati testülettel is erről többet kell beszélgetni, de ha azt látjuk, hogy folyamatosan nem lesznek pályázatok, akkor valamit ezekkel a kincsekkel, amiket kezdenünk elhanyagoltunk az utóbbi években, évtizedekben kezdenünk el.
0: Zárjuk azzal, amivel kezdtük, viszont így a végén én... csak is biztató szavakat várok tőled, nem saját magamnak, most azok nevében beszélek, akik igénylik ezt, még ha kimondják, vagy nem. Nem élünk könnyű időket, akármilyen szinten nézzük, akár önkormányzati szinten, mert ugye, de hát ő kétszer annyit keres, mint én. Persze, így is lehet nézni, megvannak az ő baja is, nehéz időket élünk. Volt ez a nyavat Covid is, ez valamiféle törést hozott amúgy a város életében is, ami a fiatalokat, stb., de az emberek lelkületében is valami megváltozott. Nem könnyű. Az egészséges szemléletű, életmódú embereket is megviseli. Aki ügyes, valahogy túl teszi magát rajta. Ez nem mindenkinek sikerül. És akkor az élete csupa kudarcból áll, csupa sikertelenségből, és ezekkel is át tud lépni az ember, viszont van egy módszer, ami nem a legjobb, de sajnos a legkönnyebb. Vele minden rendben van, itt a világ a hibás. És ebben az esetben bárki bármit csinál, az nem jó. Jön a polgármester, felszólal, elmond néhány okos dolgot, blá-blá, hülyeség, hagyjuk. Csinál valamit, az nem jó. Csinál valami jót, abban is talál hibát. Ha meg hibázik esetleg, mert ez is benne van, ne adj Isten, hogy aztán ilyen körül, vannak ilyen polgárok, és te nekik is a polgármesterük vagy. Bennük is az élet. Ők is befizetik az adójukat úgy, ahogy tudják. Vannak elvárásaik. A szólásszabadság jogán ott aztán elmondanak mindent, jót, rosszat rólad. Velük is kell foglalkozni, és életet tartani bennük, hogy én remélem, mondod te, és megteszek, amit csak tudok, hogy jobb legyen. Remélem sikerül, garanciát erre nem lehet vállalni jelen körülmények között. Mit csináljunk. Ők is a város lakói, ugyanazok a jogaik megvannak, ugyanazt az adót fizetik, csak másképp látják a világot egy szürkébb lencsén keresztül, már pedig velük is kell foglalkozni.
1: Így van, hát egyértelmű, és erre is mondtam, hogy tényleg nagyon látszik, hogy nagyon, egyre több a megkeseredett ember, mert tényleg ez egy nehéz időszak. Nehéz időszak az országban, nehéz időszak a világgazdaságban. A Covid is egy nehéz időszak volt, de ott mesterségesen gyakorlatilag ott kezdődtek a problémák, mert mindenkinek pénzt adtak. És akkor valahogy jobban átvészelték az emberek, volt ez a technikai segítség, volt különféle, még dolgoztak is a gyárak, úgy is kaptak ők is pénzt, elszabadult, akkor szabadult el az infláció például, amit azóta sem tudott lehozni, leküzdeni kellő szinten az ország. Ezeknek az embereknek is azt kell, őszintén az emberekkel alapvetően nehéz. Nagyon-nagyon fontos, hogy nehéz, de ha őszinte vagy, akkor ezt ők elismerik, látják, és azt mondják, hogy na, legalább reálisan látja a helyzetet, nem beszél félre, nem ígér olyanokat, amik alapján ők úgy fekszenek le, hogy na, lehet, hogy akkor 2 hét múlva csúcson lesz az életük, és egy ilyen nettó 10 000 eurós átrakkeresetük lesz. Őszintén el kell mondani azt, hogy nekünk sem könnyű, nekünk polgármestereknek sem könnyű, mert minket is rángatnak, nagyon gyakran azt látjuk, hogy olyan döntéseket kell meghozzunk kormányzati intézkedések miatt, amihez nekünk egyébként semmi kedvünk, és az emberek pedig minket érnek el, mi vagyunk az emberek között, nekünk tudják elmondani a bajaikat. Én azt is világosan látom, hogy az emberek egy jó része érti, hogy ezek nem a mi döntéseink, de rajtunk keresztül akarják tolmácsolni, hogy nem jó az élet. És tényleg azt kell mondani az embereknek, hogy azon dolgozunk minden nap, hogy valamivel jobb legyen a közérzet, jobb legyen a hangulat, pezsgőbb legyen a város, hogy jöjjenek be új befektetők. Nem könnyű ma bevonzani új befektetőket, mert ők ebből azt kérdik, miért Udvarhelyre, hol az autópálya, van autópálya, nincs autópálya, hogy lehet megközelíteni, milyen az elektromos hálózat, most ami fegyverünk van, és ami úgymond a javunkra fordítja a mérleget, amikor tárgyalásokon van szó, az a munkaerő, hogy van munkaerő. Úgyhogy dolgozunk ezeken, tényleg azt szeretnénk, hogy a város napról nap jól láthatóan fejlődjön. Akik évente egyszer-kétszer jönnek haza, azok azt is mondják, hogy ez talán látszik, ennek mindig nagyon örülünk, tehát a pozitív visszajelzéseknek is mindig nagyon örülünk, még ha a negatívat sokkal gyakrabban megkapjuk, de sokat vagyunk tényleg az emberek között, igyekszünk őszinték lenni, bármikor meg lehet szólítani bennünket úton, útfélen, szívesen állunk a lakók rendelkezésére, és meggyőződésem, hogy jönni fognak jobb idők is, mert jönniük kell.
0: Csak egy bejegyzés, szép napot kívánunk, egyet írtak, köszönjük szépen ugyanezt, és Szakács Pál István polgármesternek köszönöm a beszélgetést, erőt, egészséget, kitartást, hogy úgy legyen, ahogy nekünk ezt felvázolta.
1: Köszönjük szépen, köszönöm a figyelmet.
2: I like music. Star reklám. A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 boni, a 350 gromos Krisztím 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 gromos Pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 boni. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ütemterv szerint halad az útjavítás. Kevés pótlékot kapnak az osztályfőnökök. Kikapott a román bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma születhet végleges ítélet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékának ügyében. A legfelsőbb bíróság a kormány és a pénzügyminisztérium elleni per fellebbezését tárgyalja, amelynek tétje mintegy 5 milliárd lej. Első fokon a bukaresti ítélőtábla a legfelsőbb bíróságnak adott igazat, és kötelezte a kormányt a már jogerősen megítélt bértartozások kifizetésének biztosítására. A kabinet szerint ugyanakkor az alkotmánybíróságnak kellene tisztáznia, hogy egy bíróság kötelezheti-e a kormányt többletforrások biztosítására. A mostani döntés jelentős hatással lehet az állami költségvetésre és a bírósági ítéletek végrehajtására. Sokan visszautasíthatják az osztályfőnöki feladatokat a következő tanévtől, ha a kormány módosítás nélkül fogadja el az új közalkalmazotti bértörvényt. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint az osztályfőnökök a többletmunkáért mindössze nettó 240 lejes pótlékot kapnának, ami nincs arányban a feladat felelősségével és időráfordításával. Emellett sok pedagógus nem vállalja majd az osztályfőnökséget, erre pedig munkaköri leírás alapján sem kötelezhetők. A szakszervezetek úgy vélik, a tervezett bértörvény nem csökkenti, hanem tovább növeli a bérkülönbségeket az oktatásban. Jó ütemben haladnak a felújítással Székelyudvarhely belvárosi utcáiban. A Tompa László utcában már a Kockakő útburkolat kivitelezése zajlik, az Eötvös József utcában pedig a szegélykövek már a helyükre kerültek, hamarosan lerakják az andezit járdalapokat és a Kockakő útburkolatot is. Az utcában a vezetékek a föld alá kerültek.
1: A terv az, hogy augusztus hónap folyamán befejeződnek a Tompa és az Eötvös utca felújítási munkálatai, és ezzel párhuzamosan már augusztus végén szeretnék lezárni a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, azért, hogy ott is kezdődjenek el az útfelújítási munkálatok.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Vereséget szenvedett a román bajnok Krajovai Universitátja a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A második fordulóban tegnap este a bolgár Levszki Szófia vendégeként lépett pályára, a házigazdák a 8. percben gólt szereztek, a helyzetek ellenére az eredmény nem változott, a Levszki 1-0-ra nyerte meg az odavágó mérkőzést. A visszavágó jövő szerdán lesz Krajován. A belga Jasper Philipsen nyerte a Tour de France 17. szakaszát Chambéry és Voiron között. A majdnem 175 kilométeres szakaszon a sárga trikós szlovén Tadej Pogacar csak az 50. helyen futott be. Összetettben továbbra is Pogacar vezet, őt követi a belga Evenepoel 4 perc 32 másodperc hátránnyal. Ma 13 óra 50 perces kezdettel a Voiron és Orsier Merlet közötti 185,2 kilométeres hegyi befutót teljesítik a versenyzők. Ma változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, esőzéseket nem jeleznek térségünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között. Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe. Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

konyha és mindig idebent. 10 óra 23 perc van. Hát durván egy hét maradt már csak hátra ebből a hónapból, júliusból. Meteorológiai szempontból messze nem olyan volt, amire számítottunk. És a következő napok sem lesznek azért igazi nyári napok. Ma talán megusszuk csapadék nélkül a hónapi nap. A kérdéses. Viszont úgy tűnik, jelen állás szerint a szombat és a vasárnap a picivel közelebb lesz ahhoz, amit mi nyárként el tudunk képzelni, 20-25 Celsius fok napsütés, jól is jön a vasárnap, főleg az ígérkezik szépnek. Inkább a szombatra cserélni már, de mindegy, ebben nem tudunk beleszólni. Csak remélni, hogy ebből a szempontból is jobb idők várnak ránk.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

Anna Trouble Balder és Relax My Eyes. 10 perc választ el 11 órától. Lámlám a vekker végére mégiscsak kisütött a nap. Ha minden igaz, akkor a nap második felében több részt, nagyobb adagot kapunk a napfényből. Ideje is volt már. A holnapi nap nem ígérkezik túl napfényesnek, de ha minden igaz, a szombat és a vasárnap sütkörészhetünk egy keveset, úgy legyen. Csütörtök van, tehát azért a hétvégéig még egyszer találkozunk, és az holnap lesz a holnapi weggerben, már korán reggel 6 órai kezdettel. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, és hát búcsúzom Korál dalával. Ők azt éneklik, Balázs Fecóik, néhai Balázs Fecóik, hogy hallgatóink maradjanak velünk. Nem véletlenül, jön hamarosan kolléganőm Bedő Erika, és levezeti a Sztár délutánt. Szász Csaba, köszönjük a figyelmet, tehát még egyszer, holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: Ütemterv szerint halad az útjavítás. Kevés pótlékot kapnak az osztályfőnökök. Kikapott a román bajnok? Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma születhet végleges ítélet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékának ügyében. A legfelsőbb bíróság a kormány és a pénzügyminisztérium elleni per fellebbezését tárgyalja, amelynek tétje mintegy 5 milliárd lej. Első fokon a bukaresti ítélőtábla a legfelsőbb bíróságnak adott igazat, és kötelezte a kormányt a már jogerősen megítélt bértartozások kifizetésének biztosítására. A kabinet szerint ugyanakkor az alkotmánybíróságnak kellene tisztáznia, hogy egy bíróság kötelezheti-e a kormányt többletforrások biztosítására. A mostani döntés jelentős hatással lehet az állami költségvetésre és a bírósági ítéletek végrehajtására. Sokan visszautasíthatják az osztályfőnöki feladatokat a következő tanévtől, ha a kormány módosítás nélkül fogadja el az új közalkalmazotti bértörvényt. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint az osztályfőnökök a többletmunkáért mindössze nettó 240 lejes pótlékot kapnának, ami nincs arányban a feladat felelősségével és időráfordításával. Emellett sok pedagógus nem vállalja majd az osztályfőnökséget, erre pedig munkaköri leírás alapján sem kötelezhető. A szakszervezetek úgy vélik, a tervezett bértörvény nem csökkenti, hanem tovább növeli a bérkülönbségeket az oktatásban. Jó ütemben haladnak a felújítással Székelyudvarhely belvárosi utcáiban. A Tompa László utcában már a Kockakő út burkolat kivitelezése zajlik, az Eötvös József utcában pedig a szegélykövek már a helyükre kerültek, hamarosan lerakják az andezit járdalapokat és a Kockakő út burkolatot is. Az utcában a vezetékek a föld alá kerültek.
1: A terv az, hogy augusztus hónap folyamán befejeződnek a Tompa és az Eötvös utca felújítási munkálatai, és ezzel párhuzamosan már augusztus végén szeretnénk lezárni a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, azért, hogy ott is kezdődjenek el az útfelújítási munkálatok.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Vereséget szenvedett a román bajnok Krajovai Universitátja a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A második fordulóban tegnap este a bolgár Levski Szófia vendégeként lépett pályára, a házigazdák a 8. percben gólt szereztek, a helyzetek ellenére az eredmény nem változott, a Levski 1-0-ra nyerte meg az odavágó mérkőzést. A visszavágó jövő szerdán lesz Krajován. A belga Jasper Philipsen nyerte a Tour de France 17. szakaszát Chambéry és Voiron között. A majdnem 175 kilométeres szakaszon a sárga trikós szlovén Tadej Pogacar csak az 50. helyen futott be. Összetettben továbbra is Pogacar vezet, őt követi a belga Evenepoel 4 perc 32 másodperc hátránnyal. Ma 13 óra 50 perces kezdett el a Voiron és Orsier-Merlet közötti 185,2 kilométeres hegyi befutót teljesítik a versenyzők. Ma változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, esőzéseket nem jeleznek térségünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Bizony.
1: Gitano, Kökény. Dr. Béres.
0: És a Curtis.
2: I like music.
3: Sztár reklám.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
10: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
9: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
10: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
9: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
11: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
4: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Ütemterv szerint halad az útjavítás. Kevés pótlékot kapnak az osztályfőnökök. Kikapott a román bajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma születhet végleges ítélet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékának ügyében. A legfelsőbb bíróság a kormány és a pénzügyminisztérium elleni per fellebbezését tárgyalja, amelynek tétje mintegy 5 milliárd lej. Első fokon a bukaresti ítélőtábla a legfelsőbb bíróságnak adott igazat, és kötelezte a kormányt a már jogerősen megítélt bértartozások kifizetésének biztosítására. A kabinet szerint ugyanakkor az alkotmánybíróságnak kellene tisztáznia, hogy egy bíróság kötelezheti-e a kormányt többletforrások biztosítására. A mostani döntés jelentős hatással lehet az állami költségvetésre és a bírósági ítéletek végrehajtására. Sokan visszautasíthatják az osztályfőnöki feladatokat a következő tanévtől, ha a kormány módosítás nélkül fogadja el az új közalkalmazotti bértörvényt. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint az osztályfőnökök a többletmunkáért mindössze nettó 240 lejes pótlékot kapnának, ami nincs arányban a feladat felelősségével és időráfordításával. Emellett sok pedagógus nem vállalja majd az osztályfőnökséget, erre pedig munkaköri leírás alapján sem kötelezhetők. A szakszervezetek úgy vélik, a tervezett bértörvény nem csökkenti, hanem tovább növeli a bérkülönbségeket az oktatásban. Jó ütemben haladnak a felújítással Székelyudvarhely belvárosi utcáiban. A Tompa László utcában már a Kockakő út burkolat kivitelezése zajlik, az Eötvös József utcában pedig a szegélykövek már a helyükre kerültek, hamarosan lerakják az andezit járdalapokat és a Kockakő út burkolatot is. Az utcában a vezetékek a föld alá kerültek.
1: A terv az, hogy augusztus hónap folyamán befejeződnek a Tompa és az Eötvös utca felújítási munkálatai, és ezzel párhuzamosan már augusztus végén szeretnék lezárni a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, azért, hogy ott is kezdődjenek el az útfelújítási munkálatok.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Vereséget szenvedett a román bajnok Krajovai Universitátja a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A második fordulóban tegnap este a bolgár Levszki Szófia vendégeként lépett pályára, a házigazdák a 8. percben gólt szereztek, a helyzetek ellenére az eredmény nem változott, a Levszki 1-0-ra nyerte meg az odavágó mérkőzést. A visszavágó jövő szerdán lesz Krajován. A belga Jasper Philipsen nyerte a Tour de France 17. szakaszát Chambéry és Voiron között. A majdnem 175 kilométeres szakaszon a sárga trikós szlovén Tadej Pogacar csak az 50. helyen futott be. Összetettben továbbra is Pogacar vezet, őt követi a belga Evenepoel 4 perc 32 másodperc hátránnyal. Ma 13 óra 50 perces kezdettel a Voiron és Orsier-Merlet közötti 185,2 kilométeres hegyi befutót teljesítik a versenyzők. Ma változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, esőzéseket nem jeleznek térségünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

12 óra 12 perc, hát egy icipicit jobb időnk van ma, hiszen legalább süt a nap. Igaz, hogy csak 16 fokot mérhetünk Székelyudvarhelyen, de itt vagyunk csütörtökön is a legjobb nyári zenékkel, úgyhogy töltsük július 23-án együtt jó kedvel a délutánunkat. Up együttessel indítjuk a mai műsort. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika. Én kívánok nektek kitartást a munkához, jó munkakedvet és természetesen balesetmentes közlekedés mindenkinek.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20-szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

vitámabb. Star Radio 100.8.

Ez ennyire te, ez annyira én, Tagasza Tibi és Dirheni közös felvétele még mindig jó. Hát kedves Lenke, nem tudom, hogy te milyen vagy, de rögtön megtudjuk, mert a szakértők elemzését el fogjuk olvasni. Július 23-án a Lenkéket lehet köszönteni. A Lenken, a Helene és a Magdalena német becézője egyébként, a magyarító fordítása, azt írják legalábbis, és... leginkább akkor képesek kibontakozni alkotó készségükben, hogyha gyakorlati útmutatásokkal támogatják őket. A Lenkék ötletei nagyon eredetiek és találékonyak. Kedvelnek másokkal együtt lenni, élvezik a társasági életet, és mivel fontos számukra, hogy mások mit gondolnak róluk, külön hangsúlyt fektetnek a külső megjelenésükre. Elragadó stílusukat pedig sokan kedvelik, és sokan fordulnak hozzájuk bizalommal, hogyha problémájuk van. Mások pedig azért is szeretik megosztani velük a gondjaikat, problémáikat, mert nem csupán meghallgatják a Lenkék a hozzájuk fordulókat, de hogyha igény akkor nagyszerű tanácsokat is tudnak adni. Csupa jó dolgokat írtak a Lenkékről, hát boldog névnapot kívánunk, Isten éltesse minden Lenke nevezetű rádióhallgatót. Holnap lehet majd köszönteni a Kingákat, a Kincsőket, holnap után Kristóf névnap lesz, és két nap múlva pedig az Annákat és az Anikókat fogjuk ünnepelni, valamint ma is köszöntjük a születésnaposokat 2021-es dallal.

mit mondjak, még énekelte a Kovászki meg a Vega, aki szombaton lép fel egyébként Tusnád fürdőn, vagyis tusványosan este 10 órától a nagy színpadon, de erről még beszélgetünk. A következő órában ajánlom a programokat, és akkor azt is elmondom, hogy ma milyen eseményekre, koncertekre kerül sor Tusnád fürdőn. Reméljük, hogy azért most már hétvégére a gumicsizma sem fog kelleni, habár biztos vagyok benne, hogy nagy sár van, legalábbis az elmondottak alapján. Igen. Hogy mit mondott el a polgármester, azt vissza tudjátok hallgatni és nézni a Sztár Rádió Facebook oldalán, hiszen ma lehetett kérdezni Szakács Pál Istvánt, itt volt élő beszélgetésben a Facebook oldalunkon közvetítve. Egy jó 40 percet beszélgettek Csabával mindenféle témáról, ami a városlakókat és természetesen Székelyudvarhelyt is érinti. Ő ma is készséggel válaszolt a hallgatók kéréseire, kérdéseire, és hát érkeztek is SMS-ben, valamint a Facebook oldalunkon olyan kérdések, amikre sikerült válaszolnia. Nézzétek vissza a beszélgetést, hogyha érdekel, hogy esetleg milyen újdonságokat osztott meg a polgi. Ma pedig, hogyha jól tudom, akkor utca fórumra is sor fog kerülni a Csereháton a sportpálya mellett. Ha jól emlékszem, akkor ez csütörtökön volt, és valóban elérkeztünk már csütörtökhöz, úgyhogy oda is várják egyébként a résztvevőket, a városlakókat, akit érdekel a Csereház problémája, a Csereház történései, akkor mindenféleképpen választ kell, hogy kapjon a mai utcafórumon. Chris Williams felvétele David Guettával közösen, mi választ kapunk arra, hogy miért jó zenét hallgatni, hát azért, mert jobb a munkakedvünk, azért, mert nem unatkozunk, és azért, mert sokkal jobb kedvre derít bennünket, például egy szép nyári nap július 23-án.

0: I like music. Star
1: reklám. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
6: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
5: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
6: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

0: Ütemterv szerint halad az útjavítás. Kevés pótlékot kapnak az osztályfőnökök. Kikapott a román bajnok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma születhet végleges ítélet a bírák és ügyészek felhalmozott bérhátralékának ügyében. A legfelsőbb bíróság a kormány és a pénzügyminisztérium elleni per fellebbezését tárgyalja, amelynek tétje mintegy 5 milliárd lej. Első fokon a bukaresti ítélőtábla a legfelsőbb bíróságnak adott igazat, és kötelezte a kormányt a már jogerősen megítélt bértartozások kifizetésének biztosítására. A kabinet szerint ugyanakkor az alkotmánybíróságnak kellene tisztáznia, hogy egy bíróság kötelezheti-e a kormányt többletforrások biztosítására. A mostani döntés jelentős hatással lehet az állami költségvetésre és a bírósági ítéletek végrehajtására. Sokan visszautasíthatják az osztályfőnöki feladatokat a következő tanévtől, ha a kormány módosítás nélkül fogadja el az új közalkalmazotti bértörvényt. A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének elnöke szerint az osztályfőnökök a többletmunkáért mindössze nettó 240 lejes pótlékot kapnának, ami nincs arányban a feladat felelősségével és időráfordításával. Emellett sok pedagógus nem vállalja majd az osztályfőnökséget, erre pedig munkaköri leírás alapján sem kötelezhető. A szakszervezetek úgy vélik, a tervezett bértörvény nem csökkenti, hanem tovább növeli a bérkülönbségeket az oktatásban. Jó ütemben haladnak a felújítással Székelyudvarhely belvárosi utcáiban. A Tompa László utcában már a Kockakő útburkolat kivitelezése zajlik, az Eötvös József utcában pedig a szegélykövek már a helyükre kerültek, hamarosan lerakják az andezit járdalapokat és a Kockakő útburkolatot is. Az utcában a vezetékek a föld alá kerültek.
1: A terv az, hogy augusztus hónap folyamán befejeződnek a Tompa és az Eötvös utca felújítási munkálatai, és ezzel párhuzamosan már augusztus végén szeretnénk lezárni a Bethlen Gábor utcát a bíróság és a kórházi körforgalom közötti szakaszon, azért, hogy ott is kezdődjenek el az útfelújítási munkálatok.
0: Mondta híradónknak Szakács Pál István polgármester. Vereséget szenvedett a román bajnok Krajovai Universitátja a labdarúgó bajnokok ligájának selejtezőjében. A második fordulóban tegnap este a bolgár Levski Szófia vendégeként lépett pályára, a házigazdák a 8. percben gólt szereztek, a helyzetek ellenére az eredmény nem változott, a Levski 1-0-ra nyerte meg az odavágó mérkőzést. A visszavágó jövő szerdán lesz Krajován. A belga Jasper Philipsen nyerte a Tour de France 17. szakaszát Chambéry és Voiron között. A majdnem 175 kilométeres szakaszon a sárga trikós szlovén Tadej Pogacar csak az 50. helyen futott be. Összetettben továbbra is Pogacar vezet, őt követi a belga Evenepoel 4 perc 32 másodperc hátránnyal. Ma 13 óra 50 perces kezdettel a Voiron és Orsier Merlet közötti 185,2 kilométeres hegyi befutót teljesítik a versenyzők. Ma változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik helyenként, esőzéseket nem jeleznek térségünkre. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Jó kis feldolgozást ott a Coutinho felvételéről. La Italiano, 2020-as. Egy óra után vagyunk 6 perccel. Sárga jelzésű viharriasztás ismét Székelyföldre. Hát nem hiszem el, hát komolyan mondom, egy hét nem telik el úgy, hogy ne legyen vihar vagy figyelmeztető sárga jelzés.

60-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és még jégeső is várható. Hát rövid idő alatt állítólag 20-30 liter, kisebb területeken pedig 40-50 liter csapadék is hullhat négyzetméterenként, de mondom, ez csak holnapra érvényes, tehát a pénteki nap folyamán számíthatunk felhőszakadásokra. Itt Székelyudvarhely területén 40-50% esély lesz arra, hogy a délelőtti órákban legyen csapadék, aztán 12-13 óra magasságában is valószínű, hogy lesz. Szombaton és vasárnap pedig már jobbacska időre számíthatunk, és végre napsütésre. Bájaleg érkezik, aztán a reklámok után meghallgatjuk Eddie Grant felvételét a 80-as évekből.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Jelen, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
2: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban 13:30 lesz néhány másodperc múlva. Hát abszolút nincs strandidő, viszont augusztus első napjaitól már tényleg igénybe vehetjük a strand szolgáltatásait. Sőt, olvasom is, hogy szigorú és meglepő strandszabályok vannak Európa szerte. Egyre több strand vezet be szigorúbb szabályokat, amik közt vannak meglepőek, de érdemes velük tisztában lenni, hogy ne kelljen nagy 100 vagy akár 36 ezer eurós bírságokat fizetni, ahelyett, hogy a nyaralásra költenénk el ezt a pénzt. Összefoglalta egy hírportál, hogy mire kell vigyáznunk. Például olasz, görög, spanyol, francia és horvát országban. Erről hozom a részleteket hamarosan.

Ez a dal szerintem soha nem fog kimenni divatból, akár csak a strandolás sem, mert imádunk strandolni, főleg nyáron, és hogyha nyaralni készültök, kirándulni különböző országokba, tengerpartokra, akkor jó, ha tudjátok, mert szigorú és meglepő strandszabályok vannak Európa szerte, mégpedig az olasz, görög, spanyol, francia és horvát tengerpartokon. Hát bizonyos strandokon a természet védelmében korlátozzák, illetve tiltják is a különféle strandfelszerelések használatát. Sardinia Villa Simius Punta Molentis nevű strandján korlátozzák például a napernyők, sátrak és pavilonok használatát, családonként vagy csoportonként egy engedélyezett feltéve, hogy a strandfelügyelők által kijelölt helyre teszik. Itt nem úgy működnek a dolgok már, mint külföldön, mint itthon, hogy akármit csinálunk. Aztán ott van a Pelosa strand, szintén Szardínián, a szabályzat előírja, hogy a látogatók csak akkor használhatnak strandtörölközőt, ha alátétet helyeznek alá, amely kevesebb homokot fog fel. Akár 100 eurós helyszíni bírságot is kiszabhatnak a szabály megszegőire. Jó, ha tudjátok ezeket a szabályokat, már csak azért is, hogy ne kelljen majd 100 vagy akár 36 ezer eurós bírságot fizetnetek a nyaralásotok alatt, mert akkor egyáltalán nem érné meg az a kirándulás. Tilos a dohányzás a parton, például több mint 600 spanyol strandon tiltották be a dohányzást és az e-cigaretták használatát, többek között a barcelóniai, valamint a Kanári, a Balear-szigeteken található számos strandokon. Ott nem úgy működik, hogy elfogyasztunk egy jó csapolt, sőt mellette elszívunk 200 cigarettát, nem. Tilos a dohányzás jó néhány spanyol strandon például. És Franciaországban pedig tavaly országos szinten tiltották be a dohányzást a kijelölt fürdőhelyek strandjain, a szabályszegőket pedig 135 eurós bírsággal fogják sújtani, és Olaszország számos tengerparti településén szintén tiltják a cigarettázást, különböző strandokon nagyon-nagyon figyelnek erre, és ott is több mint 100 eurós bírsággal sújtják a résztvevőket. Hogy még milyen szabályok vannak Európa szerte, hát hozom hamarosan, erről fogunk beszélni a következő percekben. Tutto e bello, Kökény Attila és Marics Pati felvétele. Még mindig szeretjük ezt a dalt, és még mindig szeretni fogjuk, mert igazán nyáriasra sikeredett ez a 2026-os alkotás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Próbáld ki a Fitfil fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
4: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió.
6: Reklám után itt vagyunk, és beszélünk még mindig a strandokról, mert szigorú és meglepő strandszabályok vannak Európa szerte, hogyha ti is nyaralni készültök, esetenként 100 és 36 ezer eurós közötti bírságokkal kell számolni. Amint már mondtam, tehát tilos a dohányzás nagyon-nagyon sok strandon. Aztán van egy olyan szabály is most, amit olvasok, hogy fürdőruhában ne menj az utcában. Például Dél-Olaszországban, Sorrentóban akár 500 eurós bírságot is kaphat, aki bikiniben vagy fürdőnadrágban sétálgat a városban. Aztán ott van Portugália, ott 300 és 1500 euró közötti bírsággal sújtható az, akit kizárólag fürdőruhában érnek a kijelölt strandokon, szállodai zónákon vagy medencék környékén kívül. Spanyolország egyes részein, például Barcelona és Mallorca területén előírják, hogy a helyi üzletekben és éttermekben tilos fürdőruhában tartózkodni. A szabály megszegése akár 300 eurós bírságot vonhat maga után. És 500 eurós bírságot is kaphat Dél-Olaszországban, aki fürdőnadrágban járja a várost. Malagában a városháza angol nyelvű táblákat helyezett ki, amelyek emlékeztetik a látogatókat arra, hogy a viselkedésre vonatkozó helyi szabályok rájuk is érvényesek. Mi a helyzet a horvátországi tengerparti városokban? Például Splitben, Dubrovnikban és Váron a közrend megzavarásáról szóló rendeletek tiltják, hogy bárki félmeztelenül vagy fürdőruhában járkáljon a városban. Aki mégis így tesz, legfeljebb 150 eurós pénzbírságra számíthat. Itt olcsóbb a bírság úgymond, mint Olaszországban és Spanyolországban. A horvátok egy picit engedékenyebbek. Nizzában, Franciaországban pedig bárki 35 eurós helyszíni bírságot kaphat, hogyha félmeztelenül jár a városban, vagy 38 eurót, ha olyan helyen fürdik, ahol ez tilos. És ott van a Komói tó. Hát a Komói tó partján fekvő olasz Varenna város követte a tengerparti települések példáját, és ott akár 200 euróra is megbírságolhatják azokat a turistákat, akik fürdőruhában mászkálnak. Hát épp most voltam egy hete a Komói tó partján. Nagyon-nagyon vagány volt. Igaz, hogy 39 Celsius fokot mutattak a hőmérők a Komói tónál, de a látvány segített a meleg elviselésében, és hogyha arra jártok, akkor mindenképp ajánlom, hogy béreljetek ki egy veszpát, és veszpázátok körbe a Komói tót, mert nagyon, de nagyon-nagyon szép, és azokon a szűk kis olasz hangulatos utcákon végigmenve egy kis veszpával azt hiszem, hogy felejthetetlen élmény maradt, számomra legalábbis még mindig felejthetetlen. Tilos a hangos zene egyes strandokon, Portugáliában a strandolók akár több ezer eurós bírságot is kaphatnak, hogyha túl hangosan hallgatják a zenét, a helyieket és a turistákat egyaránt zavaró, nagy hangerővel szóló hordozható hangszórókat már 2023-tól betiltotta az ország nemzeti tengerészeti hatósága. Egyének esetében 200 és 4000, csoportoknál pedig 2000 és 36 ezer euró közötti büntetés szabhatnak ki. A szabály szegéshez használt kelléket, például a hangszórót pedig el is kobozhatják. Fű, de drága! Na ez kemény, hogyha hangos zenét hallgatsz Portugáliában, akkor akár 36 ezer eurót is fizethetsz, hát inkább jobb, hogyha nem hallgatsz hangos zenét. Egyértelmű, jó, ha viszitek a fülest vagy a fejhallgatót. És hát természetesen egész Európában szabályozott, miként vihetők strandra állatok, Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Horvátországban is a főszezonban sok strandra egyáltalán nem vihetnek kutyát, különösen a kékzászlós partszakaszokra, vagy csak meghatározott időpontokban, kora reggel vagy késő este engedélyezett a jelenlétük. Sőt, a lovak jelenléte is hasonlóan tiltott számos európai strandon a nyári hónapokban, de szerintem senki nem fog lovat vinni, legalábbis itthonról a külföldi tengerpartokra. Tehát összességében ennyit az európai szabályokról, a strandokat illetően, mint jó nyaralásokat és utazásokat kívánok nektek is. Hallgassatok sok-sok nyári zenét, például Lónától.

0: Utcafórum lesz a Csereháton. Támogatják a sajtkészítőket. Több játékos távozik a csíkszeredai női csapattól. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Idén befejeződik a marosvásárhelyi égési sérültek központjának építése, a betegeket azonban várhatóan csak jövő évtől fogadják. Az új intézményben 5 intenzív ágy áll majd a súlyos égési sérültek rendelkezésére, emellett köztes terápiás, mikrosebészeti és rekonstruktív sebészeti részlegek is működnek. A komplexumban egy 44 ágyas intenzív terápiás osztály, valamint egy 25 műtős operációs blokk is helyet kap. A beruházás része továbbá egy vértranszfúziós központ, sterilizáló egységek és egy egészségügyi képzőközpont. Az építkezés után még az orvosi műszerek beszerelése, az engedélyeztetés és egy mintegy 2 hónapos próbaüzem következik. Sajt- és termékfejlesztési programot indít Székelyföldön a Székelygazda Szervezetek Egyesülete. A kezdeményezés azoknak a gazdáknak szól, akik fejlesztenék tejfeldolgozó tevékenységüket, vagy saját sajt- és tejtermékek előállításában látnak új lehetőséget. A program részeként helyzetfelmérés, szakmai képzések, üzemlátogatások, személyre szabott mentorálás és piacépítési segítség is várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy a gazdák korszerű tudással és gyakorlati támogatással váljanak versenyképesebbé. A következő hónapokban fokozatosan mutatják be a program részleteit és a résztvevők előtt álló lehetőségeket. Ma újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Este 7 órától a Csereház lakóit várják nyílt beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Zajlik az új idényre szóló bérletek értékesítése a Városi Sportklubnál. A kézilabdánál a felnőtt bérlet ára 100 lej, a nyugdíjas és a diákbérlet 50 lej. A futsalnál 220 lej a felnőtt bérlet és 150 a nyugdíjas és diákbérlet. 500 lejért váltható támogatói bérlet, amely érvényes minden hazai kézilabda és futsal mérkőzésre. A bérleteket a VSK irodában a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között lehet megvásárolni, illetve pénteken 13 óráig. Több távozója és újonnan érkezője is van az FK Csíkszered a női labdarúgó csapatának. Az ezüstérmes nemzetközi kupában induló együttestől sajtóinformációk szerint távozik a székelyudvarhelyi állandó válogatott Geréd Erika. Fekete vízi tíme az Újpest játékosa lesz, Anna Maria Vladulescu a román bajnok konstancai Fárólhoz igazolt. A női labdarúgó Superliga augusztus 23-án kezdődik, az idény végén nem lesz kieső, mert a következő idénytől 10 csapatos lesz a bajnokság. Felhős, de fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben ma délután, de nyári zápor és vihar is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.

Britney Spears énekelt Elton Johnnal közösen is, hogy ki fog ma énekelni Tusványoson. Hát rögtön mondom, csütörtök van, és ma is a nagy színpadon koncertek várnak benneteket, mégpedig 8 órától Horváth Tamás koncertezik, és este 10-től pedig a Holográf fog fellépni. Július 23-a, igen, aztán lesz a MIT színpad is, ott Manu and Gregor koncertre kerül sor 12:30-tól, és a Fun Corporation is fellép 11 órai kezdettel, szintén a MIT színpadon, és természetesen ma este is lesznek bulik a MIT sátorban, valamint a Csűrben, de rengeteg sátorban tartanak különféle bulikat DJ-k, és ez így lesz pénteken és szombaton este is. Úgyhogy aki Tusványoson van, ott azért látom, hogy jó nagy locspocs van, ahogy szoktuk mondani. Hát gumicsizmát azt mindenféleképpen vigyetek, mert egyáltalán nem száradt fel a föld. A kollégák is ott vannak, de azt mondták, hogy nagyon hideg van, úgyhogy egy esőkabát, egy felső, egy dzseki, egy hosszú nadrág nem árt, hogyha Tusnád fürdőre látogattok. Horváth Tamás koncertezik ma este tehát, úgyhogy gyorsan keresünk egy Horváth Tamás felvételt. Tegnap bejátszottam a Megyfát, ma pedig egy újdonságot fogok megosztani veletek, mégpedig a Cinegét. Valószínű, hogy ezt is el fogja énekelni ma Tusványoson a magyar énekes.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

Szélcsend énekelte a Fall of the Flow, hát ugye elsődlegesen a levegő teljesen mozdulatlan, nyugodt állapotát jelenti a szélcsend, ami most jelenleg nincs Székelyudvarhelyen. Elég csúnya fekete felhők érkeznek itt a Kuvarnegyed felől. Kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz egy kis zápor, zivatar, habár mára nem jósoltak nagyon esőt a meteorológusok. Viszont jósoltak egy jó programot szombatra, aki nem megy tusványosra, bevásárolhat szebbnél szebb virágokból, a legegészségesebb mikrozöldeket is beszerezheti. A legfinomabb pék, hús és tejtermékeket is elviheti haza, sőt, mézből készült termékek közül is válogathat, lekvárokat, valamint szörpöket, és a legszebb, legszínesebb kézműves termékeket is kiválogathatja, mert hogy ezeket hozzá kell az árusok a szombati júliusi portékára. Ismét elérkeztünk a hónap utolsó szombatjához, mert hogy már jövő szombaton augusztus 1-jét fogunk írni, úgyhogy ezen a hétvégén fogják megszervezni a hónap végi vásárt. Szeretettel várnak mindenkit szombaton, tehát 9 és 14 óra között a Kossuth Lajos utcai vásárban. Ott nagyon-nagyon jó az a helyszín, széles a járda, és nagyon sokan szoktak kilátogatni. Ünnepeljük a szerelmet! Roman Messzer és Rokkó felvétele 2023-ból.

0: Music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

Roxette 1991. És a Sztár délután harmadik órájának az utolsó percei, hát fokozott hatósági jelenlét van Tusványoson, képzeljétek, több mint 100 alkohol és drogtesztet végzett a közúti rendőrség Tusványos, első két napján azonban mindegyik eredménye negatív lett, és műszaki meghibásodások miatt azonban 9 sofőrt büntettek összesen valamivel több mint 5000 lejes bírsággal. Fokozott a rendőri jelenlét tehát, és közúti ellenőrzésekre is lehet számítani. 105 alkoholteszt és 2 drogteszt volt elvégezve, valamennyi eredménye pedig negatív lett. Elhangzott az is, hogy a közúti szabályok megszegése miatt 9 szabálysértési bírságot róttak ki, amelynek összértéke meghaladja az 5000 lejt, és emellett 4 forgalmi engedélyt is bevontak, valamint egy jármű esetében a rendszámtáblákat is levették. Hangsúlyozták a hatóságok, hogy ezek az adatok csupán a rendezvény első két napjára vonatkoznak, a rendőri ellenőrzések pedig Tusványos teljes időtartama alatt fognak folytatódni, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és vezessetek óvatosan. A rendezvény területén, a környező utcákban, a parkolókban, valamint a Tusnád fürdőre vezető utakon vannak jelen a rendőrök, és a közrendvédelmi, közlekedési rendőrségi és bűnügyi nyomozói egységek összhangoltan fognak dolgozni, céljuk a rend fenntartása, valamint a résztvevők biztonságának a szavatolása is. Hát nagyjából ennyit olvastam, még van, amiket kiemeltek, folyamatosan használják az alkoholszondákat és a drogteszteket is, és különösen a zsúfolt helyeken figyeljetek az értékeitekre, és ne hagyjátok őrizetlenül a táskáitokat, telefonjaitokat, vagy épp pénztárcáitokat. Ha valaki pedig gyanús viselkedést, agresszív személyt észlel, vagy erőszakos cselekmény áldozatává válik, akkor azonnal forduljon a legközelebbi rendőrhöz, vagy hívja persze a 112-es segélyhívó számot. Puerto Ricóba utazunk, 1987-es felvétel, ott is valószínűleg, hogy fokozott figyelemmel követik a járókelőket.

0: Utcafórum lesz a Csereháton. Támogatják a sajtkészítőket. Több játékos távozik a csíkszeredai női csapattól. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Idén befejeződik a marosvásárhelyi égési sérültek központjának építése, a betegeket azonban várhatóan csak jövő évtől fogadják. Az új intézményben 5 intenzív ágy áll majd a súlyos égési sérültek rendelkezésére, emellett köztes terápiás, mikrosebészeti és rekonstruktív sebészeti részlegek is működnek. A komplexumban egy 44 ágyas intenzív terápiás osztály, valamint egy 25 műtős operációs blokk is helyet kap. A beruházás része továbbá egy vértranszfúziós központ, sterilizáló egységek és egy egészségügyi képzőközpont. Az építkezés után még az orvosi műszerek beszerelése, az engedélyeztetés és egy mintegy 2 hónapos próbaüzem következik. Sajt- és termékfejlesztési programot indít Székelyföldön a Székelygazdaszervezetek Egyesülete. A kezdeményezés azoknak a gazdáknak szól, akik fejlesztenék tejfeldolgozó tevékenységüket, vagy saját sajt- és tejtermékek előállításában látnak új lehetőséget. A program részeként helyzetfelmérés, szakmai képzések, üzemlátogatások, személyre szabott mentorálás és piacépítési segítség is várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy a gazdák korszerű tudással és gyakorlati támogatással váljanak versenyképesebbé. A következő hónapokban fokozatosan mutatják be a program részleteit és a résztvevők előtt álló lehetőségeket. Ma újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Este 7 órától a Csereház lakóit várják nyílt beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Zajlik az új idényre szóló bérletek értékesítése a Városi Sportklubnál. A kézilabdánál a felnőtt bérlet ára 100 lej, a nyugdíjas és a diák bérlet 50 lej. A futsalnál 220 lej a felnőtt bérlet és 150 a nyugdíjas és diák bérlet. 500 lejért váltható támogatói bérlet, amely érvényes minden hazai kézilabda és futsal mérkőzésre. A bérleteket a VSK irodában a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között lehet megvásárolni, illetve pénteken 13 óráig. Több távozója és újonnan érkezője is van az FK Csíkszereda a női labdarúgó csapatának. Az ezüstérmes nemzetközi kupában induló együttestől sajtóinformációk szerint távozik a székelyudvarhelyi állandó válogatott Geréd Erika. Fekete vízi tíme az Újpest játékosa lesz, Anna Maria Vlădulescu a román bajnok konstancai Fáróhoz igazolt. A női labdarúgó Superliga augusztus 23-án kezdődik, az idény végén nem lesz kieső, mert a következő idénytől 10 csapatos lesz a bajnokság. Felhős, de fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben ma délután, de nyári zápor és vihar is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és cson nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 bani, a 350 gromos Krisztím 100 szalámi 13 lej 49 bani, és a 300 gromos Pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Irány a Szejkefű.

0: Fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szelykefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szelykére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió.
4: Sztárrádió, itt vagyunk a Sztár délután negyedik órájában. Nem tudom, hogy ki mennyire békés hangulatban van. Én épp arról olvasok, hogy rangsorolták a világ legbékésebb országait, és az a nagy kérdés, hogy hányadik helyen áll Románia és Magyarország. Hát megnyugtatok mindenkit, nem vagyunk benne a top 3-ban, tehát nem vagyunk a legbékésebb ország. Az alacsony bűnözési ráta, az erős társadalmi összetartozás és a lenyűgöző természeti adottságok határozzák meg a globális békepontszám rangsorát, és hát a 2026-os listát vezető nemzet immár 19 éve letaszíthatatlan az érről. Hamarosan hozom a részleteket, hogy hogy állt össze ez a lista. Egy biztos, hogyha a lenyűgöző természeti adottságok is meghatározzák ezt a pontszámot, akkor valamilyen szinten azért Románia abban a kategóriában magas pontszámot kellett, hogy kapjon, mert azért lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkezik a mi országunk is. Martin Solveig felvétele a folytatásban.

Az biztos, hogy forog a föld. Hát alapos tervezéssel a föld szinte bármely pontja biztonságosan látogatható, habár a szorongó utazók számára azért gyakran feltevődik az a kérdés, hogy hol szálljunk meg, hogyha kirándulunk, mit fogunk csinálni, és ami a legfontosabb, biztonságban leszünk-e az adott országban, az adott településen világszerte. Említettem nektek, hogy rangsorolták a világ legbékésebb országait, és arra voltam kíváncsi, hogy hány ország van. 163 államot felsorakoztató nemzetközi rangsort nézek, és azon belül pedig arra is kíváncsiak vagyunk, hogy Románia, valamint Magyarország hányadik helyet foglalja el. Nos, Románia 163-ból a 45. helyet foglalja el, tehát a 45. legbékésebb országok vagyunk. Ami összerakja ezt, az az alacsony bűnözési ráta, az erős társadalmi összetartás és a lenyűgöző természeti adottságok. Szerintem a 45. helyre a természeti adottságok tudták felpumpálni Romániát. Hogyha a szomszédos országokat tekintjük, akkor Magyarország, képzeljétek, például előkelő helyen van, a 163-ból a 15. pozícióban áll Magyarország, Bulgária a 26., Szerbia pedig a 70. helyet szerezte meg. És hát megnéztem a top 10-es listát, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyek a legbékésebb országok. A világ 10 legbékésebb országa 2026-os globális békepontszám alapján. Tehát a top lista élén Izland szerepel immár 19 egymást követő éve az élen, állandó hadsereg nélküli, erős társadalmi összetartású állam Izland. A második helyen pedig Új-Zéland van, az ázsiai csendes-óceáni térség legbékésebb országa, kiemelkedő biztonsági mutatókkal és alacsony militarizációval. És képzeljétek, a toplista harmadik helyezettje pedig Svájc, történelmi semlegességéről és kimagasló életminőségéről ismert. Ha tehetitek, akkor mindenképp látogassatok el Svájcban, hiszen én is ott voltam 2 héttel ezelőtt, és nagyon-nagyon szép ország. A negyedik helyen Szlovénia van, az ötödik a ranglistán Írország, hatodik helyen Ausztria áll, hetedik Portugália, nyolcadik Szingapur, kilencedik Finnország, és a lista 10. helyén pedig Japán szerepel. Ott azt írták, hogy rendszeresen kiemelik az erőszakos bűncselekmények rendkívül alacsony száma és stabil társadalma miatt. És hát a békés országok listájának legutolsó helyét, vagyis a 163. helyet Oroszország foglalja el. Na vajon miért? Hát természetesen a háború miatt nem sorolták a világ legbékésebb országai közé. Úgyhogy ha kirándultok, akkor ezek közül válogassatok, de ami megnyugtató, hogy Románia és Magyarország is elég jó helyen szerepel a 163-ból. A következő listán pedig a Regálili felvétele fog szerepelni. A türkiszkék hajú, magyarországi DJ saját felvétele szerzeménye, a Hilmi.

0: nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban.
1: Want it?
0: Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk.
1: Wait.
0: Miénk a nyár? Sztár Rádió.

Bagosi Brothers Company énekelt, akik június 27-én, vagy bocsánat, 26-án pénteken este léptek fel itt a székelyudvarhelyi városnapokon. Mennyire jó élmény volt tényleg beszélgetni a bagosi fiúkkal itt a stúdióban, élőben fogadni őket, és ezt a stúdióbeszélgetést még mindig vissza lehet nézni és hallgatni a Sztár Rádió Facebook oldalán, vagy a YouTube csatornánkon, az már örökre ott fog maradni, és számomra is egy örök élmény lesz az, hogy Bagosi Norbival és Tatár Attilával volt szerencsém beszélgetni, és még koncertezni is velük. Azt, amit készítettünk a koncertről, egy kis összefoglalót, azt még mindig nem tettük közzé a Sztár Rádió Facebook oldalán, de szerintem most 26-án közzé fogjuk tenni, és úgy fogunk emlékezni az egy hónappal ezelőtti koncert élményünkre az udvarhelyi napok keretein belül. Egyébként meg most lesznek csíkszeredai városnapok is, de a tegnap elmondtam, hogy nagyjából milyen koncerteken lehet részt venni, ott is fellép a No Sugar zenekar, valamint az Ocsomácsó, és hát többféle bulival várnak benneteket, szórakoztatnak majd DJ-k esténként, és lesznek sportesemények, családi programok és kulturális rendezvények is, valamint természetesen kézműves vásárokon is részt lehet majd venni Csíkszereda központjában. Bonnie Tyler énekel a háttérben. Bonnie Tyler, akit fájó szívvel fogunk elengedni, hát már el is kellett, hogy engedjünk, mert július 8-án hunyt el. Az 1970-es évek közepén induló szóló karrierista, aki üzletasszony is volt, rockénekesnő, szövegíró, és hát fénykorát az 1980-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a dalaival. Bonnie Tylert imádom én is, Bonnie Tyler felvételeket pedig mindig is fogok játszani itt a Sztár délutánban.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.

0: Utcafórum lesz a Csereháton. Támogatják a sajtkészítőket. Több játékos távozik a csíkszeredai női csapattól. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Idén befejeződik a marosvásárhelyi égési sérültek központjának építése, a betegeket azonban várhatóan csak jövő évtől fogadják. Az új intézményben 5 intenzív ágy áll majd a súlyos égési sérültek rendelkezésére, emellett köztes terápiás, mikrosebészeti és rekonstruktív sebészeti részlegek is működnek. A komplexumban egy 44 ágyas intenzív terápiás osztály, valamint egy 25 műtős operációs blokk is helyet kap. A beruházás része továbbá egy vértranszfúziós központ, sterilizáló egységek és egy egészségügyi képzőközpont. Az építkezés után még az orvosi műszerek beszerelése, az engedélyeztetés és egy mintegy 2 hónapos próbaüzem következik. Sajt- és termékfejlesztési programot indít Székelyföldön a Székelygazda Szervezetek Egyesülete. A kezdeményezés azoknak a gazdáknak szól, akik fejlesztenék tejfeldolgozó tevékenységüket, vagy saját sajt- és tejtermékek előállításában látnak új lehetőséget. A program részeként helyzetfelmérés, szakmai képzések, üzemlátogatások, személyre szabott mentorálás és piacépítési segítség is várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy a gazdák korszerű tudással és gyakorlati támogatással váljanak versenyképesebbé. A következő hónapokban fokozatosan mutatják be a program részleteit és a résztvevők előtt álló lehetőségeket. Ma újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Este 7 órától a Csereház lakóit várják nyílt beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Zajlik az új idényre szóló bérletek értékesítése a Városi Sportklubnál. A kézilabdánál a felnőtt bérlet ára 100 lej, a nyugdíjas és a diákbérlet 50 lej. A futsalnál 220 lej a felnőtt bérlet és 150 a nyugdíjas és diákbérlet. 500 lejért váltható támogatói bérlet, amely érvényes minden hazai kézilabda és futsal mérkőzésre. A bérleteket a VSK irodában a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között lehet megvásárolni, illetve pénteken 13 óráig. Több távozója és újonnan érkezője is van az FK Csíkszereda női labdarúgó csapatának. Az ezüstérmes nemzetközi kupában induló együttestől sajtóinformációk szerint távozik a székelyudvarhelyi állandó válogatott Geréd Erika. Feketevízi Tíme az Újpest játékosa lesz, Anna Maria Vladulescu a román bajnok konstancai Fáróhoz igazolt. A női labdarúgó Superliga augusztus 23-án kezdődik, az idény végén nem lesz kieső, mert a következő idénytől 10 csapatos lesz a bajnokság. Felhős, de fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben ma délután, de nyári zápor és vihar is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Köszi a híreket, Zoli, belecsapunk a Sztár délután utolsó órájában, 4 óra után vagyunk 4 perccel. Jelenleg 21 fokot mutatnak a hőmérők itt Székelyudvarhelyen. Napos, felhős délutánra lehet számítani, holnapra viszont már megérkezik ismét a csapadék ide térségünkbe, akkor már a nappali csúcsérték 19 fok lesz csupán, hétvégére pedig egy kis felmelegedésre is számíthatunk. 20 és 25 Celsius fok között alakulnak a nappali csúcsok, éjszakánként viszont hideg lesz, hűvös lesz, abszolút nem lesz nyárias este. 9-10-11 fokot jeleznek a meteorológusok, aztán jövő héttől történhet egy kis felmelegedés, hát főleg augusztus első napjaitól. Érkezik egy örökzöld slágert feldolgozva 2022-es változatban, a Sztár délután utolsó órájában.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között. Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe. Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő

0: Mert minden csütörtök péntek szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

Péter Fibori énekelt, vigyél messze május, emlékszem, amikor május első napjaiban bejátszottam ezt a felvételt. Hát most már lassan énekelhetjük azt is, hogy vigyél messze augusztus, és így tovább. Lassan jönnek a hideg és a meleg idők is váltakozva. Katy Perry érkezik a folytatásban, 16 óra után vagyunk 17 perccel, és július 23-át írunk.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

Annyira imádom a Budapest bár felvételét, nékem csak Budapest kell. Hát minden egyes szó igaz, és aki ott járt, és aki szereti Budapestet, az tudja, hogy mennyire jó érzés ott ébredni. Ez így is van, viszont mi, ha nem Budapesten ébredtünk, hanem Székelyudvarhelyen, akkor ma délutánra van egy remek program, 18 órától egy kiállítás megnyitó, pontosabban a 15. Pulzus kiállítás megnyitó, és július 13-a és 23-a között zajlott a 15. Pulzus művészettelepen résztvevő művészek a város és a térség kulturális közegére reflektálva hozta létre új műveket, amelyek a múzeum kortárs gyűjteményét gazdagítják. Érkeztek alkotók Budapestről, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, és van székelyudvarhelyi fotóművész is, Tóth Hunor például, de egyébként rengetegen vannak, és a 15. Pulzus művész telepen készült alkotások kiállítását meg lehet tekinteni a Kossuth Lajos utcai képtárban szeptember 29-éig, viszont a kiállítás megnyitó az ma lesz 18 órától. A Házazső Múzeum szervezésében zajló esemény szakmai partnere, többféle kulturális intézmény, vannak támogatók is, aki teheti, látogasson el a mai kiállítás megnyitóra, hiszen kiállításokra járni csuda jó dolog. Fezbo és Topic felvételét hallgatjuk meg, előtte itt van David Guettától a Beautiful People.

Vigyél el, énekelte Útcsilla. Nem akármilyen híreket lehet olvasni a helyi hírportálon, hiszen történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház. Képzeljétek, tegnap előtt kedden 4-esikrek jöttek a világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy 4-es ikerszülés történt a Csíkszeredai kórházban. A 3 kislány és egy kisfiú július 21-én, tehát délelőtt 11 óra 39 perckor született, császármetszéssel természetesen. A 31 éves Málnás fürdői édesanya várandóságának 26. hetében segítették világra a babákat, nagyon-nagyon korán megérkeztek. A várandóság mesterséges megtermékenyítés eredményeként jött létre, hát egyből 4-esikrek lettek, azért ez tudva van, hogy a mesterséges megtermékenyítés eredménye általában ikreket szokott létrehozni, de hogy 4-esikreket, ez azért nem semmi. Az újszülöttek csupán 740-810-750, illetve szintén 750 grammos súllyal születtek, és mivel mind a 4-en újszülött intenzív terápiás ellátásra szorultak, ezért átszállították a brassói klinikába, a szülészeti nőgyógyászati kórház újszülött intenzív osztályára. Jelenleg légzés támogatásra szorulnak, de szerencsére állapotuk stabil. Az édesanyja továbbra is a Csíkszeredai kórházban lábadozik, állapota jó. A közlemény szerint a 4-esikrek világra segítése és ellátása rendkívüli szakmai felkészültséget, valamint példás együttműködést is igényelt a szülészeti, újszülött gyógyászati és aneszteziológiai csapatok részéről. A két kislányt a Smurd mentőhelikoptere szállította Brassóba, a kisfiút a Hargita megyei mentőszolgálat mentőautója, és a negyedik babát pedig a Brassó megyei mentőszolgálat szállította a brassói intenzív osztályra. Gratulálunk a családnak, és Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig mind a 4 kis gyerkőcöt. Reméljük, hogy mi hamarabb fognak találkozni az édesanyjukkal, mi pedig mi hamarabb holnap fogunk találkozni délután, pénteken, 12 óra után néhány perccel. Addig is itt van Kungsz felvétele. Továbbra is szólnak a jó zenék a Sztár Rádióban. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Szép délután, sziasztok!

0: like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Utcafórum lesz a Csereháton. Támogatják a sajtkészítőket. Több játékos távozik a csíkszeredai női csapattól. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Idén befejeződik a marosvásárhelyi égési sérültek központjának építése, a betegeket azonban várhatóan csak jövő évtől fogadják. Az új intézményben 5 intenzív ágy áll majd a súlyos égési sérültek rendelkezésére, emellett köztes terápiás, mikrosebészeti és rekonstruktív sebészeti részlegek is működnek. A komplexumban egy 44 ágyas intenzív terápiás osztály, valamint egy 25 műtős operációs blokk is helyet kap. A beruházás része továbbá egy vértranszfúziós központ, sterilizáló egységek és egy egészségügyi képzőközpont. Az építkezés után még az orvosi műszerek beszerelése, az engedélyeztetés és egy mintegy 2 hónapos próbaüzem következik. Sajt- és termékfejlesztési programot indít Székelyföldön a Székelygazda Szervezetek Egyesülete. A kezdeményezés azoknak a gazdáknak szól, akik fejlesztenék tejfeldolgozó tevékenységüket, vagy saját sajt- és tejtermékek előállításában látnak új lehetőséget. A program részeként helyzetfelmérés, szakmai képzések, üzemlátogatások, személyre szabott mentorálás és piacépítési segítség is várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy a gazdák korszerű tudással és gyakorlati támogatással váljanak versenyképesebbé. A következő hónapokban fokozatosan mutatják be a program részleteit és a résztvevők előtt álló lehetőségeket. Ma újabb utcafórumot tart az RMDS Székelyudvarhelyen. Este 7 órától a Csereház lakóit várják nyílt beszélgetésre a sportpálya mellé. A fórum célja, hogy a helyiek elmondhassák a környéket érintő problémákat és fejlesztési javaslataikat, amelyeket rögzítenek, majd később visszajelzést is adnak az előrelépésről. A találkozón részt vesz Szakács Pál István polgármester, Dávid Endre alpolgármester, valamint az RMDS önkormányzati frakciója. Zajlik az új idényre szóló bérletek értékesítése a Városi Sportklubnál. A kézilabdánál a felnőtt bérlet ára 100 lej, a nyugdíjas és a diákbérlet 50 lej. A futsalnál 220 lej a felnőtt bérlet és 150 a nyugdíjas és diákbérlet. 500 lejért váltható támogatói bérlet, amely érvényes minden hazai kézilabda és futsal mérkőzésre. A bérleteket a VSK irodában a Vásártér utca 12 szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között lehet megvásárolni, illetve pénteken 13 óráig. Több távozója és újonnan érkezője is van az FK Csíkszereda női labdarúgó csapatának. Az ezüstérmes nemzetközi kupában induló együttestől sajtóinformációk szerint távozik a székelyudvarhelyi állandó válogatott Geréd Erika. Feketevízi Tíme az Újpest játékosa lesz, Anna Maria Vladulescu a román bajnok konstancai Fáróhoz igazolt. A női labdarúgó Superliga augusztus 23-án kezdődik, az idény végén nem lesz kieső, mert a következő idénytől 10 csapatos lesz a bajnokság. Felhős, de fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben ma délután, de nyári zápor és vihar is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.

0: snap.
1: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyeknél nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Reklámot hallottak.

0: Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
3: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Azt tudti. Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music. Star reklám.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazúrt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni! Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj! Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között. Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe! Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.

0: tutti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
1: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
2: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
3: Reklámot hallottak!
4: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

sehol sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.